Tudományosan bizonyított tény, a magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Könyörömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartójá.

hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

Ha elkap a ritmus, többé nem ereszt. Forrás Rádió, mindig veled. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc!
2: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
1: Ez a Light Session, az óra rezidense

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Kármán András felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Közös megállapodást írtak alá a Visegrádi országok Tatán. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy keddi hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték ZRT vezetését a helyettesítési rendszerint átmenetileg a gazdasági igazgató Posgai Balázs Attila látja el, írta a pénzügyminiszter. A magyarországi tartalomkészítők egyre inkább törekednek a marketing tartalmak megfelelő feltüntetésére, továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Közleményük kiemeli, az influencerek jelentős hatást gyakorolhatnak a fogyasztói döntésekre, ezért kiemelt felelősséggel is tartoznak azért, hogy egyes termékek hirdetését és értékesítését célzó tartalmaiknál egyértelműen jelezzék azok reklám jellegét, nem mossák el a határt a tartalomkészítők személyes véleménye és a fizetett promóció között. A GVH korábban is felhívta az influencerek, az ügynökségek és hirdetők figyelmét, hogy a tartalom reklám jellegét úgy kell egyértelműen, jól észlelhetően, egyszerűen és közérthetően feltüntetniük, hogy az kivilágítson a néző, illetve olvasó számára. A GVH hangsúlyozza, hogy ezt akkor is kötelező megtenni, ha a véleményvezér saját vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről, mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Július 3-án pénteken este 6 órától Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban a könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon játszik Musit Székely Anna, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma a nap nagy részében napos idő lesz, kevés felhővel, a késő délutáni órákban azonban lehet majd számítani záporok, zivatarok kialakulására. 31 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Panos Morgan Best of I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Baj van.
2: Víz viszont nincs.
1: Igen, erről kell ma beszélnünk. Egyébként országos szinten elég komoly problémáról van szó, viszont nagyon érdekes gondolatokat indít meg az emberben, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, én annyira nem realizálom így nap, mint nap, hogy mennyi vizet használunk, majd erről is dumálunk egy kicsit, mert vannak már olyan helyek, ahol kritikus vagy kritikus közeli a vízellátás. Először Pilis Csaba önkormányzata jelentette be, hogy lehet, hogy nem lesznek képesek teljesíteni az igényeket. Aztán most már tegnap hozzánk legközelebb solymári ismerősök jeleztek, Örömön is vannak gondok, Pomázon is, több helyen veszélyben van az, hogy ivóvízhoz jussanak az emberek, még kapnak, vagy még jut hozzájuk, de veszélyben van az, hogy ez megvalósulhasson a későbbiekben.
2: Igen, egyébként nyomatékosan felhívták a víztakarékosságra a lakosság figyelmét, múlt hét pénteken is már, ma reggel újra, például most a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is a honlapjára kitett egy ilyen közleményt, és azt írják, ugye a pénteken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás az már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsolja, öntözzenek, medencét töltsenek, autót mossanak, ennek ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás.
1: Na és akkor itt behozok egy érdekeset, és akkor ebből induljunk el. Mit tippeltek egy átlagos európai, tehát átlagos van ennél sokkal durvább, meg sokkal rosszabb, és például a franciák ugye tudjuk nem fürdenek. De egy átlagos európai, mennyi vizet használ el egy nap?
3: Hány litert? Hm? Jó kérdés. Nem tudom, 100.
2: Hát én azért annyit nem mondanék, 50.
1: 140-150 liter.
2: Atya úristen!
1: Egy átlagos.
2: Az sok, az nagyon sok, tényleg.
1: Kemény. És akkor én itt elkezdtem gondolkozni, és nézzük már meg, mekkora a kádunk. Hát állítólag abban belefér több, mint 100 liter. Tehát, hogyha te fürdesz, ahogyan én, akkor én már simán meg vagyok az átlaggal. Mondjuk én tőlem a világon soha többet ne legyen víz, ami kóla van. Csak nem tudom, hogy a kettő között van-e összefüggés.
2: Hát mondjuk megnézni, hogy lefürdesz kólában, tudod. Az,
3: tényleg így locskolja magát.
1: Mi a zéró kóla nem ragad.
3: Még pezseg is, tudod,
1: az mindent leszed, az mindent leszed a zéró kóla.
3: Egyébként tényleg.
1: Na,
3: de nem hogy, csak a zéró, a rendes is.
1: De hogy tényleg ez annyira durva, hogy ide tudunk jutni, és értem én azt, hogy dögmeleg van. De hogy azért ez még csak néhány nap. Tehát, hogy azért nem teltek el még hetek, meg hónapok.
2: Egyébként ez az igazán durva, igen. Közben azon gondolkoztam, hogy azért 140-150 liter, nem tudom az, hogy jön ki, tehát még akkor is, hogy te leengeded a kádat.
1: Figyelj, te zuhanyzol, nem?
2: Én zuhanyzom.
1: Azt mondják, hogy ez kijön, nyilván zuhanyfejtől függően, de egy 10 perces zuhanyzással is lenyom 100 litert.
2: Te, én gyorsan zuhanyzom.
3: Hát egy 10 percig, hát direkt azért zuhanyzik az ember, hogy kevesebb vizet fogyaszt.
1: Hát de jó, de előtte megnyitod, nem, hogy jó legyen a hőmérséklet, addig kimész, főzöl egy teát.
3: Persze. Persze, igen. Ne. Hát meg ugye én például én úgy szoktam, hogy ugye először locsolom magam, utána ugye test, mi az, nem?
2: Tusfürdő.
3: Majdnem testápolót mondtam, de nem az utána. Szóval, hogy tusfürdő, és akkor utána, tehát hogy még addig, amíg ugye tusfürdőzöm magam, addig is leállítom a vizet.
2: Én hát, is, így van.
1: De hogyha igazán...
2: De nem együtt zuhanyzunk, tehát hogy még mielőtt valaki esetleg
1: De hogyha igazán... Hagyom ezt a gondolatot. Minden vizuális hallgatónk, vizuális.
3: Csak annyira... Gyorsan lereagált, ugye?
2: Csak annyira rácsaptam, hogy én is, hogy mondom...
1: Andi szokott hagyni a pinyakoládás tusfürdőjéből, vagy azt minden használja.
2: Mondtam már most már grapefruit gyömbér vagy mi.
1: Mondtad.
2: Kis tudom mondani. Na. Te ilyet használsz, Andi?
3: Én kókuszosat most.
2: Na látod, egzotikus.
1: Ez most bizonyítja, hogy két külön helyen zuhanyoztok. Kizárt, hogy ez a kettő egy helyen legyen. Teljes koktél, tiki bár van nálatok, jó?
2: Tiki bár.
1: Vagy ez a rohannál van a tiki-tiki.
2: Tiki-taka.
1: Lényeg a lényeg, hogy úgy lennétek igazán tudatosak, és úgy csinálnátok igazán jól, hogyha...
2: Hogyha együtt zuhanyoznak.
1: Együtt.
3: Egyszerre zuhanyozom mindenki, menjen át a zomszédhoz.
1: Maradjunk a zuhanyzásnál. Maradjunk a zuhanyzásnál, mert azon nagyon sokat lehet spórolni, mert hogy ne a kádat töltsd fel, hanem van egy ilyen zuhanytálca, az bedugod, feltöltöd, abba beleülsz, először megfürdik a Roland, és akkor utána még abban a család többi tagja is. Tehát nyilván te vagy a család fő otthon, tehát hát utána jöhet a feleséged, aztán jöhetnek a gyerekek.
2: Hogyne, egyébként, ha lenne ilyen pontfordító lenne a sorrend
1: szerintem. Meg kell várni, míg leülepszik az aljára, ami lejött.
2: De akkor már inkább lavor.
1: Lavor?
2: Hát akkor már nem, tehát ha már mindenképpen sporadja.
3: Nem, a gyerekek
2: persze.
3: A legkoszosabbak, őnekik kell utoljára fürdeni.
2: Ja, nekem csak a fantázián mocskos.
1: Mondjuk egyébként az Andi ötlete sem rossz, tehát hogy menj át a szomszédba.
3: Na, tehát, ugye,
1: együtt, ha ma mindenki együtt fürdik a szomszédjával, akkor az ott sok fizet meg lenne sporra.
3: Mindig máshol fürdünk, hogy ne csak az egyik használja.
2: Akkor én ezúton üzennék a szomszédomnak, Gábor, 8-kor kopogunk.
1: Jövök. És nem kell semmi rosszat elképzelni, semmi szexuálisat, tehát lehet, hogy a férjek a férjekkel, a nők a nőkkel, tehát hogy fürödhetünk így, hogy ne legyen semmi durva.
2: Most ez a férje, most erre idézhetnék a torrentéből, de nem fogom megtenni.
3: Igen,
1: gondoltam, hogy ez az idézet megvan neked. Ne, az is mindegy egyébként, hogy hol. Tehát jöhettek háromszor hozzám, mert igazából az a lényeg, hogy összességében az ország, tehát most nem az én érdekemet nézzük, nem én akarok spórolni, hanem az országnak akarjuk megspórolni a vizet.
2: Uh-huh.
1: Jó, még egy gondolat.
2: Várjál, mert már értem ezt a felvetést. Mondjuk neked nincs olyan vonzó szomszédod. Tőled elköltözött már onnan a tömbből a
1: szilikonos lány?
2: A szilikonos lány?
1: Félek tőle, hogyha víz ér hozzá, akkor lejön a szája. Tehát, hogy így nem biztos, hogy ezt szabad mosni. Nem, tényleg nem tudom, hogy
2: vízálló a szilikon szerintem.
1: Hm? De a festék, ami rajta van, az nem biztos.
3: Megfenntartja a vizen, tudod.
1: Én lehet megijednék tőle smink nélkül amúgy. Na, újabb spórolási tippek. Ne húzzátok le az egyest, csak a kettest. Vagy várj, melyik a kettes? Barna megy, sárga marad.
3: A kicsi és a nagy, így szoktuk mondani. És akkor könnyebb megkülönböztetni.
2: Ja.
1: Kicsit nem húzod le, mert akkor ott spórolsz.
2: De hát nem csinálunk két gyereket.
1: Nem, én nem spórolom?
3: Nem, itt főként az a baj, hogy most áll neki mindenki otthon csapvízzel autót mosni, mert rá van kötve ugye a kertesházaknál, akkor locsolgatni feszt, mert hogy nehogy kiégjen a fű.
1: Na, Roland,
3: akkor avval töltik fel ugye a medencéket, tehát itt főként ezekkel van a probléma. Nem az, hogy most én mennyit iszok egy nap például csapvizet, vagy mondjuk mennyit fürdök. Bár mondjuk a fürdés az azért jobban, de hogy az, hogy mennyit iszunk, az nem. És az a baj, szerintem itt a mentalitással van a probléma, tehát hogy szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mennyi vizet használjak, meg mire használjam a vizet. De itt nem ez a lényeg, tehát fel kell fogni, hogy itt globális probléma van, tehát hogy nem magunkat nézzük már, most hadd égjen már ki az a fű, hát most nem tehetsz el, tehát nem tudsz mit csinálni.
2: Sok kicsi az így összeadódik, igen. Látjátok, én vagyok maga a megtestesült környezettudatosság. Műfűben van, nem kell locsolni.
1: Az a műfű előállítás, az biztos nem kellett víz.
2: A medencét meg nem is állítottuk föl. Tehát majd erre a nyára sem.
1: Majd megnézem, hogy a ráolvad.
3: Csak megvettétek.
2: Nem, tavaly nem állítottuk fel a medencét, meg idén előtte, igen.
1: De az, hogy Roland valamit nem állít fel, hát, na igen.
2: Jó,
3: hát újdonság mi?
1: Majd megnézem, Roland, mikor ráfolyik a kocsidra a gyep, és így ráolvad, az milyen lesz. De mi lenne veletek, és ezen még filozzunk el egy kicsit, hogyha 24 óráig nem nyithatnátok meg a csapot.
3: Hát baromi szomjasak lennénk, szerintem.
2: Hát nem ebben tudom. A dögmelegben például az...
1: Na ugye folyton azt mondjuk, hogy igyon mindenki eleget.
2: Igen, a mosakodás, a zuhanyzás, még inni tudsz mást, tehát azt még meg tudod oldani.
3: Hát azt
2: oldani.
3: Tudod persze, meg tudsz venni ásványvizet nyilván a boltban. Hát most egy napig szerintem...
2: Egy napig
3: hát
2: ki lehet bírni.
3: Egy napig legyünk büdösek. Hát
1: használjátok ilyen izét, ilyen nedves kendőt? Tehát, hogy csinálnátok ilyen cicamosdásokat?
3: Azt
1: vagy...
3: lehet, igen.
2: Hát én bevásárolnék egy pár zsugor ásványvízzel, aztán akkor azzal mosakodnék.
1: Tehát ásványvízeznél.
2: Persze.
1: Szénsavas?
2: Szénspárszal, hadd csípjen.
1: Pezsegjen.
2: Jó. Mikrodzsakudzi.
1: De akkor várjál, WC-t például tényleg nem lehetne lehúzni egy napig. Akkor elmész a Mekiben, vagy keresel valami olyan helyet, ahol nem otthon
2: itt
1: vagy.
2: Itt a rádióban.
1: A rádióban intézed a dolgot.
3: De ha globálisan nem lehetne.
2: Az gáz.
3: Sehova sem menni.
1: Nektek van több WC-tek, nem?
3: Hát egy napig ki lehet bírni.
2: Kettő, igen.
1: Én, mint családfő, az egyiket bezárnám magamnak. Az a privát WC-m. A többiek oldják meg a műfűn, ha olyan.
2: Mint elvándi, ugye? Tehát, hogy úgy.
1: Amúgy a műfű alá be lehet rakni dolgokat, hogyha zavar.
2: Adi, nem fogsz átjönni hozzánk.
1: Szerintem ez nem.
3: Utána átnéznéd mindent négyzetcentiméterét.
2: Adi, átjönd a kertbe, nem engedlek ki.
1: Szerintem ez nem most dölt el, de véljük úgy, hogy így. Jó, figyelj, minden esetre engem ez most figyelmeztetett. Tehát, amit én eddig megtettem a földért. Kólát iszom, tehát hogy igen, nem fogyasztom a csapból a vizet fölöslegesen, illetve az még benne van, hogy például fogmosásnál tudom nagyon alap, de fogmosásnál én ugye elzárom a vizet, amikor éppen nem nem iszom belőle, vagy nem
2: használom. Jó, hát az alap, igen, meg
1: de tényleg... mit tegyek még? Tehát, hogy
2: hát ne fürdjél, hanem
3: zuhanyozz. Ne fürdjél. Csináld azt, amit én mindig csak vasárnap fürdök, és a többi napon zuhanyz.
1: De jó, akkor beszéljünk meg, hogy holnap...
2: Azért az jó volt, hogy folytattad a mondatot. A fürdők után nem hagytad abba.
3: Hát mert az a fürd, nekem az a fürdés, amikor beülök a kádba.
2: Igen.
3: A zuhanyzás, meg a zuhanyzás.
1: De miért, az úgy, hogy akkor minden nap zuhanyzol, és akkor összegyűlik a víz az utolsó napra, és akkor abban?
3: Ha Istenem!
2: Jó, akkor erre már félre mondom rá, hogy...
3: is most
2: félre mondom rá, hogy nekem is ez a logika, de amúgy tényleg, de...
3: Úristen, gyerekek!
1: Jó, csak annyi, hogy akkor ma megyünk hozzád, Roland, és akkor hétkor fürdünk.
2: Hát úgy, várjál, mindenképpen úgy fürödjetek, várjál, hogy vannak a meccsek, tehát, hogy a meccsek között. Elefántcsatpart, Norvégia, igen, akkor a meccs alatt fürödjetek, mert én a szünetben szeretnék zuhanyozni.
1: Holnap Roland, aztán Andrészre jöhettek.
2: Így, lehet csatlakozni?
1: Persze.
2: Hogy a francba ne.
1: Hogyan kell strandizni?
3: Strandizni.
2: Randi a strandon.
1: Randi a strandon, ez az új trend, vagy nem tudom mennyire új trend, de nekem nagyon sokat gyára jutna eszembe a strandra menni első randikon, és mindig eszembe jut egyik barátom Balogh Gyurinak a mondata, hogy neki az anyukája azt tanácsolta, hogy ha tetszik egy lány, akkor vidd el randizni úszodába. Mert akkor ott látod smink nélkül, meg mindenhogy látod, meg nem tudom, hogy mi. Nem tudom, értem én, de hogy az a kis sejtelmesség 5000 elején nem biztos, hogy baj, hogy ott van. Nekem ez a strandrandi, ez olyan távol áll, mint mondjuk tőled, Roland, a...
3: Na, igen, erre én is kíváncsi vagyok.
2: Balonfi tenyésztés például. Panelparasz gyerekként, ugye?
1: Így.
2: Na, mondjuk. Hát mondjuk, nézd, egyébként az a randi a strandon, hát nem is az, hogy hogy mondtad, sejtelmesség miatt? Hát legyen meg a sejtelmesség, ezt én a saját testemre értem. Tehát, hogy mindenki jobban jár, ha eltakarom.
1: Hagyjad fél homályban. Jó, akkor mint Rolandnak a magamutogatás. Bár a magamutogatás fecskében. Így jól mondod? Végére értem.
2: Na, de azért igen. Vizuális típusokat most sajnálok.
1: Elgondoltam ezt valahogy behozom, és jobb túl lenni rajta az elején. Aztán mindentől már csak fellazulunk. De hogy...
2: milyen színű fecskében? Valami rikító, hogy legalább ki is szúrja mindenki?
3: Jó, neon sárgában.
2: Azt az jutott eszembe nekem is, jó van.
1: Lehetne rajta ilyen kresszből egy-két jel.
3: Ami egy ilyen enyhén átlátszó, tudod?
2: Érdekes vágyaid vannak.
1: És lehetne rajta, de tényleg csak, hogy ne legyen annyira arcbatolós, lehetne rajta ilyen hálós köntös. Ami ilyen rácsos.
3: Igen, mindenképp.
1: Hogy ne legyen annyira direkt.
2: Vagy a borátféle verzió, tudjátok.
1: Jaj, na, abba például
3: úristen,
1: nem mondom, hogy megnéznélek, de azt el tudom képzelni.
3: Ez merénylet az emberiség ellen.
2: Az biztos.
3: De bárkin.
1: Úgy mész el a strandra, hogy ott randizol. Tehát most nem arról van szó, hogy csajozol, tehát hogy ott felszedsz valakit, hanem mondjuk megbeszélsz valakivel egy első randit a strandra.
2: Hát nekem ilyen sose jutott eszembe. De tehát olyan nekem volt, hogy ismerkedtem strandon.

0: érted, megjelenik valaki egy ilyenben.
1: Hát
0: egy,
1: én nagyon
0: randin.
1: Én nagyon
0: te, hát de ez az, hogy hogy tartod vissza a nevetést?
1: Hát sehogy.
0: Meg hogy...
2: Mondjuk lehet, hogy pont ezért működne.
0: Egyáltalán azt, hogy ott látják, hogy veled van.
1: Már azt ki lenne, ugye?
0: Igen.
2: És első mondat, hogy bekennéd a hátam.
0: Úristen.
1: De nem, mert a szájában meg a rózsai.
3: Bekennéd a hátam. Kész langost!
2: De most csak gondoljad végig a randi szituációkat, tehát, hogy itt nem csak a fürdőruhás megjelenés a probléma. De lehet, hogy pont ezzel vágodnál be valakinél, de hogy randi kajának mondjuk kikérni egy lángost.
0: Ma mondjuk olcsóbb lenne, az biztos. Szerintem egy strandon randizni, talán.
2: Hát most nem. Már azért a strandárak, de na.
0: Hát, hogyha csak lángossal operálsz, akkor.
1: Ahogy a mellkasodon csurog a Nutella a palacintából.
2: Hát, mert itt azt írják, hogy igen, a legnagyobb félelem nyilván sokaknál a fürdőruhás megjelenés. Tehát az az 1.0-ás, mert többnyire még akik jól néznek ki, azoknak is van valami bizonytalanságuk, vagy valami, de oké, lépjünk ezen túl. Nyilván, hogyha strandra mentetek randizni, akkor azért a fürdőruhádat úgy választod meg, hogy az a legelőnyösebben mutasson, meg a legszebb legyen, meg hogyha lány vagy, akkor veszel magadra ilyen kis takarót, oké.
1: Na jó, de ezzel a csajok tudnak operálni, most a férfiak, hát... Most...
0: Hát ők nem nagyon,
1: hát,
0: igen.
1: Fürdőnadrág, azon kívül
2: vagy, ha ciki, hogyha ilyen, mint a régen az erős emberek, ilyen nem a bikini style, hanem a teljes testet takaró kis gumifürdő ruci.
0: Ja.
2: Vagy amiben felpszúszott.
0: De akkor, azzal, minek mész, de akkor meg nincs értelme a strandon randizni, csak hülyén nézel ki.
2: Igen. És hogyha van rajtam egy póló, amin egy kigyúrt felső test van, azt észreveszel? Az feltűnik, hogy ez csak póló?
0: Hát eléggé.
2: Nem jó. Jó, de oké, ezen mondjuk akkor lépjünk túl. A kajálást megoldod. Itt azt mondják, hogy nagyon oldhatja a feszültséget, hogyha viszel magaddal kis játékokat. Andi.
0: Kis játékokat?
2: Mire készülsz egy strandrandira?
1: Mire játszadoznál a strandon?
0: Kártyát. Vindék.
2: Kártyát viszel? Milyen, ilyen Uno?
0: Olyat, hogy még jól össze is veszünk.
2: Jó, az jó.
1: Vagy vetkőzős póker. Hát, sok kört nem kell játszani, egy végén.
0: Hát, ezt nem. Viszel-e? De akkor tud is strandra kell menni.
1: Hát, akkor ott vége.
2: Itt javasolják a frisbeet, a gumimatracot.
1: De ez nem játék, a gumimatrac.
2: De miért?
0: Hát mit játszol? Ja.
2: Fölmegy rá a lány, lelököd.
0: Ezt lelököd, ja, hát gondoltam, igen.
2: Szerintem ezzel így el lehet szórakozni.
1: Azt mondja, az tipikus jó első randis program.
2: Ez a vízben döntött.
1: Ez azért sokat elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
0: És kérdéseket vett fel, hogy hogy jött össze?
1: Petrával jó ideig nem mentetek strandra.
2: Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat. Képzeljétek el, hogy Andit hívták már első randira szaunázni.
1: És nemet mondott. Tehát ő nem ment el, eleve nem szereti a szaunát, és azt mondta, hogy kukkerolja engem ott fürdőruhába. Figyelj,
2: én kifejezetten szeretek szaunázni, de nem biztos, hogy az első randin azt akarom láttatni magamból, hogy izzadok.
1: Valahogy én sem éreztem erre soha késztetést, tehát hogy ez, én is szeretem a szaunát, kifejezetten.
2: Amúgy is izzadok, csak tudom, ezt már megtanultam, hogy a kezemet nem emeletem föl randi közben. Az már megy, a pingvijárás, igen?
1: Na de igen, de hogy elhívod oda, mondjuk ott akkor legalább mindketten izzadtok, tehát hogy a kínos részén ugye túl vagytok, de akkor is, tehát hogy együtt szenvedni, az egy jó dolog, és akkor onnantól a második randi csak jobb lehet, vagy mi ennek a logikája?
2: Magadra fújsz egy tubus Old Spice, hogy ne izzadj. És beülsz, és csak te nem izzadsz a szaunában.
1: Ja, annak meg mi értelme? De ezt nem igazán értem ennek a logikáját, hogy valaki miért gondolja azt, hogy a szauna az egy jó első randis helyszín lehet.
2: Andi azt mondja, hogy ez általában a férfiaknak preferencia, tehát hogy mi akarunk ilyen helyekre menni, azért, mert hogy meg akarjuk vizsgálni a másikat minden pontján.
1: Hát figyelj, ha jól sikerül az első randi, akkor az sok esetben megteheted utána.
2: Ja, igen. Értem. Nem tudom, nem... Tehát sokadik randi, vagy mindannyian szauna rajongók vagytok, tényleg nyilván teljesen más a helyzet. De ráadásul egy első randi, ott nincs annál kínosabb, mint amikor csendben ültök egymás mellett, mondjuk azt megkönnyítheti a szauna, ennyi előnye lehet, mert ugye egy csomó helyen nem szabad bent beszélgetni. Tehát, hogy úgy mondjuk adhat hozzá valamit, hogyha első randi nagyon zavarba vagy, de ez meg olyan kínos, hogy ott ültök egymás mellett, izzadtok, nem néztek egymásra, hova néztek, szembe van az idős bácsi, akinek kilógnak dolgok a gatyájából, de nem akarod látni, de úgyis azt nézed, mert csüng. Tehát, hogy nem akarod ezt első randin.
1: Igen, de ha meg egyébként zavarban vagy, és nem tudsz miről beszélgetni, akkor az eleve gáz. Tehát, hogy egy ilyen randi helyzet, akkor nem neked való. Jó, ismerkedjél. Ha a szauna rajongók Facebook csoportban ismerkedtek meg, akkor esetleg menjetek el együtt szaunázni. Mást én nem látok rá. Én bevallom, ilyen téren én mindig ilyen, hát most nem mondom, hogy konzervatív, ilyen megszokott, tehát, hogy kávézó, vagy esetleg étterem. Tehát, hogy valami ilyesmi helyszíneket dobáltam én be.

0: általában, mint mondjuk első randis helyszín.
1: Ez is nagyon jó, meg én nagyon-nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy milyen kreatív vagyok ezzel, de aztán kiderült, hogy az IM magazinban a menő randi helyek javaslatának listáján is első helyen volt az állatkert.
0: Állatkert, mint randi helyszín?
1: Mert ez tök jó, mert megvan a beszéd téma. Tehát, hogyha ne egy Isten nem indulna be úgy minden, akkor még tudod azt mondani, hogy némely zsiráf.
0: Magas!
1: Magas!
0: Majom! Cuki!
1: Elefánt, elefánt jobbra, víziló balra. De hogy az nekem ilyen biztonsági terepnek tűnt, meg van a tipikus a mozis, az sem rossz, csak az első randin én inkább beszélgetnék.
0: Tehát, igen, tehát hogy jó lehet a mozi is, de akkor utána még legyen egy ilyen leültök kávézni, beszélgettek filmről, egymásról, bármi másról, bármi egyébről. Tehát, hogy kössétek össze egy ilyennel. Szerintem az a fontos. Az állatkert az nem rossz, az nekem tetszik.
1: Ami viszont nem jött be nekem soha, ezek a teaházak.
0: Én nem voltam. Kozsónak se jött be.
1: De kis... Na ja, szóval ez a teaházas dolog nekem nem jött be. Az meg azért nem jött be, mert semennyire nem férfias, amikor kikérsz egy vaderdei tündérmámort. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy előadni, hogy ez maszkulin legyen.
0: Hát de olyan rárekezd, ezt tudod.
1: Tündérmámor.
0: Egy vaderdei tündérmámort
1: szeretném. Nem jó, ez nem áll jól. Nem, szerintem ez nem működik jól.
0: De,
1: nem.
0: Szerintem lehet. Andi, remélem, valami hűsítőt hoztál.
2: Hűsítőt hoztam én is. Igen. Ugyanis megvan az évfagylatja.
0: Na, az jó, az jó.
1: És ebből mindig van kismillió verseny, van balatonfagyja, meg van nem tudom, ilyen fagyi, olyan fagyi, de szerintem én valamiért úgy emlékszem, hogy ez az egyik legrangosabb. Tehát ez ilyen nívós. Tehát amit itt mondanak, azt fontos lesz követni a trendekben.
2: Igen. Na, tippeljetek akkor, hogy milyen alapanyag lehet ebben a fagyiban? Milyen fagyi lehet az idei?
0: Biztos, hogy valami különleges, hát nem is azt, de azért vanília.
1: Én azt mondom...
0: Csoki nincs benne szerintem.
2: Nincs.
0: De azt mindig mondom, van hogy... egy olyan, tehát hogy általában ezt figyeltem meg.
1: A koriander, mert valami ilyen.
0: Igen, tehát valami, amit egyébként a rohadtul nem raknál fagyiba.
2: Igen, vazsalikom volt még. Igen. Az mondjuk nem szokott rossz lenni eperrel például, azt szokták párosítani.
0: Az jó egyébként, igen.
2: Igen.
0: Biztos, hogy legalább egy ilyen van benne, amire nem számítanál egy fagyi kapcsán.
1: Jó, akkor olyan lesz benne, és nem ezek a klasszikus vonalak, hanem valami egzotikus dolog kell bele.
0: Szamócás körr is.
1: Szamócás
0: körr is.
2: Szamócát hogy hozod össze a körivel?
0: Hát rohadt nehezen.
1: Szerintem,
2: mert még ha valami narancsos lenne körivel.
1: Tehát az volt egy időszak, amikor minden mentás volt, az nem. Akkor volt, amit a legjobban utáltam, mert a mentával még megbarátkoztam, a levendulás vonal. Tehát szerintem minden, amiben van levendula, az jobb levendula nélkül.
2: Hát ha jól megcsinálják, ne. Akkor jó a levendula.
1: Ha érzed az ízét, de. Már nem jó.
0: Szerintem
1: nem. Addig jó, amíg
2: nem.
1: Elfeded.
2: Nem, hidd el, hogy van, csak ha túl sokat tesznek bele, akkor szappan íze lesz az egésznek, de alapjáraton, ha jók az arányok, akkor jó szokott lenni a levendula.
1: A levendula nem étel, az mojírtó. Az a nagy nap volt benne a szekrényben, kis a párnában.
2: Vagy mi az a levágott, mi a nejlóharisnyában?
1: Igen. Tehát, hogyha naftalin fagyit akarok, akkor nem ezt csinálok.
0: Nem, én is azt mondom, amit az Andi. Tehát, hogy nőnél is, meg fagyinál is legyenek jók az arányok. Az a legfontosabb.
1: Na jó.
2: Na jó, akkor most már elárulom, hogy mi, mert szerintem most már mindenkinek izgatja a fantáziáját.
1: Kuszkusz.
2: Az
0: kuszkusz.
2: Majdnem kókuszos szorbet, kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal, és kókuszos mandulás ropogóssal.
0: Na, mit mondtam előbb, hogy mandarinos kör is.
1: Molnár Anna Mária, ugye, aki a győztes fagylaltot alkotta, de itt van, hogy a gyerekeknek is volt kedvence, külön díjasa, ami tök más, mint a fődi. Jó, hát nézd már, ezek a szerencsétlen gyerekek nem a kókusz szorbét választották kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal és kókuszos mandulás ropogossal.
2: Mit se tudod mondani?
1: Mit választottak a gyerekek?
2: A király kedvence, azaz Elvis kedvence.
1: Azta, és ez mi? Abban mi van?
2: Hát próbálok rákeresni egyébként itt a cikkben, de nem írják rá. De hát, ha valahol máshol leírják.
1: Mi tevett ő? A békönös magyaróvaja tevett?
2: Akkor lehet, hogy magyaróvajas, nem?
0: Az lehet, hát inkább, mint békönös, gyanítom.
2: Én azt gondolom, hogy egy kicsit már elmentünk egy másik irányba ezekkel a különleges fagylaltokkal. Tehát ez, amikor már az erős pista, meg ilyeneket láttam kiírva, hogy frontin, az mondjuk, remélem, hogy nem frontinból van, mert az erős pistás az elméletileg abban van erős pista. Frontinban reméljük, hogy nincs frontin.
0: De
1: hogy...
0: Na,
1: de
0: akkor hozunk neked egy
1: 3 gombócot
0: a nehezebb napokon.
1: Roland egy...
2: Én meg majd jól a fejedre nyomom.
1: Roland egy csoki Viagra frontint.
2: Tényleg kis Viagra. Habbal. Na, olyat még nem láttam Viagrásot.
0: Hát nem is látni kell, hanem érezni.
1: Kérsz bele pálcot? Nem.
2: Nem, minek az?
1: Hozok. Nézem, Elvis szendvicse, banán, magyaróvaj, ropogós békön. Ez egy ilyen magyar.
2: Ó, ez jól lehet, hogy
1: mondjuk a békön megjelenik ilyen szórásként.
2: Mondjuk a békön nem, azt nem.
0: Az nem, de lehet, hogy egyébként ilyen banános, magyarókrémes volt. Azt elhiszem, hogy imádták a gyerekek.
1: És amúgy nem hozták nyilvánosságra, tehát hogy ezt még nem érdekes módon ennek az adalékait nem mondták el. Tehát itt csak tippelgetni tudunk. Ő viszont annál biztos jobb, mint ez a kék borzalom. Tehát minden gyerek hupigék törtigét akar, ami egyébként cuki meg minden, de az a fagyi, tehát aki apa és vette már át a gyerek fagyját, mert hogy a gyerek inkább az övét kéri el, az tudja, hogy ez a hupigék törpigék, ez egy borzada, ezt nem lehetne finomra megcsinálni.
2: De ő nekik sem ízlik. Persze, akkor ezek nem. Szerint, csak azért kérik, mert hupigék törpigék, de akkor el lehetne mondjuk, lehetne azt, hogyha apukának van sok pénze, hogy azt mondja a gyereknek, hogy kérjél hupigék törpikéket nyugodtan, de kérjél biztonság kedvére egy másikat is, és akkor nem kell megenni a hupikék törpikéset.
0: És akkor abba, és abba nyal bele, amelyikbe akar?
2: Amelyikbe akar, és hogyha azt mondja, hogy apa edd meg, akkor apa ki tudja dobni a hupikék törpikéset, mert van a gyereknek másik fagyja.
0: Vannak apukák, akik nőkkel vannak így. Van nekik másik.
1: És mondja a feleség, hogy kérd ki ezt a másikat is nyugodtan.
0: Hát azt nem tudom, hogy mondja.
2: Aj, Roland.
1: De nem, csak hogy a nem annyira gazdag, bár egyébként szerintem, aki ma már fagyit vesz, az már gazdag, de normális családokban az történik, hogy kikérheti a gyerek, amit akar, kikéri apuka, amit akar, és a gyerek megeszi apukáját, és apukánál lesz a hupikék törpike. Tehát így sétálunk a Bikás Parkban, és így kacsintunk egymásra apukák, hogy hupikék.
0: Igen, és minden apuka előrelátó módon olyat kér magának, amit a gyerek megeszik.
1: Igen, mert egy ideig volt ez tényleg,
2: hogy... Én olyat kérnek, amilyet nem eszik meg. Kávé, hogy már az enyémet tegye meg. Mondd, ki kívánkozik, mondd! Ugye milyen rossz, ha belebeszélnek abban, amit
1: minden,
2: mondanak?
1: Nem, csak az, hogy azt akarom, hogy minden gyermek álma egy ilyen anya, nem?
2: Egy jó fronti fagyi, Hádi!
0: Hát de lehet, hogy nem, de azért az apukák elfogadnák. Na!
2: Most a hajjának még jól lehetek.
0: Jó van! A szeretői státusz feláros.
1: És akkor kikéri majd az izet ciános almafagyit.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szevasztok! 2 perccel járunk fél hét után, ez itt a Buenos Morgen, ahol Lár András nem fog furuljázni.
3: Hajdi-hó, jó reggelt!
2: De sajnos Andi sem.
3: Nem, ma reggel senki nem furuljázik, amúgy nagyon durva volt, láttam reggel a Duna TV-n furuljázott tanga papucsban.
2: Mondjuk azért örülök, hogy a papucs szó ott volt.
3: De egyébként szerintem, igen. Szerintem ez zseniális lenne, hogyha karakterbe hozna. De mivel ezt ő maga csinálja, így egy picit ijesztő.
2: Mármint hogy érted, hogy karakterben hozna?
3: Hát, hogyha mondjuk hozna a Besenyő Pista bácsi karakterben ugyanezt, hogy beült tanga papucsban furujázni, és kvázi ilyen humorra veszi a dolgot. De nem, ez ilyen táltos dolog, ezt nem szeretem.
2: Ja, hát igen, tehát hogy én egyébként tökre bírom a Lár Andrást, de valóban inkább ezeket a karaktereit, így hogy elmagyarázta, így most már értem.
3: Meg nem tudom, hogy lehet-e, vagy én nem tudom annyira komolyan venni. Tehát még hogy ez komoly is lenne, nem tudom annak venni, mert ismerem a múltját.
2: Uh-huh. Ja, ebben van valami. Meg tudod, hogyha valakitől megszokod azt, hogy egyébként általában viccelődik, akkor úgy utána az, amikor elkezd komolyan beszélni, tehát az most olyan, mintha hirtelen én kezdenék el itt valami, nem tudom, ilyen életbölcsességeket. Bár azért nekem
3: azért
2: vannak
3: szoktál.
2: Néha.
3: Azért
2: nekem
3: vannak. Azért szoktál.
2: Igen, figyelj, készülök nincs, a nincs béka. Nem? Hát például készülök a coach karrieremre.
3: Az jó. Hogyha rájössz végre, hogy ez a rádiózás nem megy, akkor váltasz.
2: Akkor coach leszek, vagy kocsok. Tehát ez a kettő, amiből lehet választani.
3: Na most az van, hogy idefele jövett, tök nagy rend volt a strádán, és azt láttam, hogy szembe ugyan több a kamion, de még ott is haladtak. Rácáfolnak, vagy ráerősítenek?
2: Figyelj csak, a hivatalos infók között nincsen semmi olyan, amit cáfolna. Nézzük Zsoltunk üzenetét, M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható. Na. Hatóság és balesetmentes. Pest felé nagy a forgalom, Bicskénél az átterelésnél kicsit orlódás, mert 2 autó a szallagkorlátnál áll. Úgyhogy óvatosan arra felé. Igen, hát megpihentek, na, elfáradtak.
3: Kell az ilyen. És mi lesz velünk ma, várjál, én nagyon izgultam így a tegnapi nap után. Tegnap nekem a kocsiban a legtöbb, amit mutatott, már hogy nem befele, hanem kifele, az 41 fok volt. Le is fotóztam magamnak. És ehhez képest ma a 34 az chipszar.
2: Igen, bár ma egyébként már egy picivel talán jobb idő lesz. Mondtak vihart, mindjárt megnézem, hogy mit, telefonon mit jelez közben. Várjál, itt van Gyulánk is, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon mérsékeltebb forgalom. Bicske előtt a lehajtó mindenki is lejön. Igen, lehet, hogy azért, mert hogy ott így állnak azok a kocsik, nem tudom. Vagy azok is le akartak menni, csak hát meggondolták magukat.
3: Ha nem is Bicske, de melyiket a Szári lehajtót tegnap lezárták?
2: A Szárliget.
3: Igen. Így van jól, igen, Szárligeti lehajtott. Na nézd a vihar dolgot, én egyet elmesélek, kézzel el, tegnap ebben a 41 fokban elindultam hazafelé, és feltekertem maximális fújóerőre a klímát a kocsiban, felhúztam az ablakokat, hogy akkor már a benti levegő keringjen, tehát ilyen igazán kellemes legyen, és 20 perce megyek, és nézem, hogy még mindig nem hűl. Rohadt autó, megint elromlott a klíma, megint mehetek vissza a szerelőhöz. És én 25-26 perc megsülés és szauna után realizáltam, hogy a kis LED azt jelzi, hogy klíma off. Fújt a full erővel a meleg levegőt rám, mert nem volt benyomva az on gomb. Hogy lehetek ekkora barom?
2: Hát az, amit rögtön az elején kell csekkolni. Igen.
3: Na. De miért? Tehát, ha fúj, akkor nem egyértelmű, hogy klímát akarok, nem mellettne tél is, mi?
2: De nem tudja kitalálni a gondolataidat. Aha. Tudod?
3: Talál ki gyorsan a gondolat.
2: Úgy van az autó veled, mint mi férfiak a nőkkel.
3: Ja, értem.
2: Mert ők is sokszor elvárnák, hogy találjuk ki a gondolataikat, de ez így nem nagyon szokott menni. Legalábbis hát nekem, drága urak, ha valaki előrébb tart ezen folyamatban, ezen fejlődési fázist ő már meghaladta, akkor írjatok, jó? Mert akkor egyrészt baromi irigy vagyok, másrészt taníts mester.
3: És hogyha benyomsz egy gombot, akkor onnantól minden on és minden jó?
2: Hát nem tudom, ilyen nő elé még nem találkoztam.
3: Vagy
2: legalábbis
3: meg
2: nem
3: ezt
2: a gombot
3: pöcköt
2: kell benyomni. Igen, tehát az a másik lehet, hogy itt van a hiba. Amúgy figyelj csak, ilyen 1-2 óra magasságára jelez nekem jelen pillanatban tényleg vihart. Bár mondjuk ez a jelzés ezért nagyon csúnya, aztán itt azt írja, hogy délután kialakuló zivatarok. Most a zivatar meg a vihar között azért van egy bolhafanszörszányi különbség. Alatta viszont már azt írja, hogy viharok lehetségesek ekkor délután 40% eséllyel. Ja, viszont emiatt meg aztán kevesebb lesz a pollen, például holnap.
3: De jó.
2: Holnap kevesebb pollen, fű. Igen, jó van, annak örülök. Jaj, várjál, arrébb pöccintettem. Hirtelen így arrébb ment a telefonom, úgyhogy jelenleg Dubajban 45 fokot érzel, annyi a hőérzet, na, ehhez képest akkor becsüljük meg.
3: Köszönjük szépen. Amúgy meg itt a kollégiumban, már hogy az épületben, amiben a rádió van, tök jól megállt a tegnapi meleg. Tehát, hogy ilyen épületekben, igen, tök jól megőrizzük ezt.
2: Ja, úgyhogy ma azért lesz csapadék, arra készüljön mindenki. Nem tudom, aztán holnap lesz már jobb idő, tehát hogy holnap milyen 27 fok, aztán 29. Nem is látok egyébként a következő egy hétre nagyjából ilyen 30-35 fokot, 30 foknál többet se. Tehát, hogy a következő egy hét az egy picit felszusszanás lesz, és akkor elvileg utána ilyen 8-a, 9-e, valahogy úgy jön a hőkupola 2.0.
3: Szerintem a fejfájósoknak most egy kicsit össze kell szorítaniuk minden nyílásukat, és ki kell bírniuk ezt az egynapos átállást, ez durva lesz egyébként, de aztán utána jön egy ilyen lazább hét. No, és mi történt a nagy fogadásunkkal? Jól érzem, hogy megint én vesztettem, és te nyertél?
2: Igen.
3: Te nyertél, igen.
2: Cáfolnám, de az az igazság,
3: szegény,
2: hogy nehéz. Szegény
3: svédek.
2: Figyelj, ugye előző éjszaka ott ugye voltak ilyen meglepetések. Tehát ott ugye kiestek a hollandok, kiestek a németek. Na most ehhez képest a mostani elmúlt estén gyakorlatilag fura jött a papírforma, elefántcsontpart Norvégia 1-2.
3: Igen, a Haalandot láttam izében ilyen viking sisakban.
2: Igen, ott pózolt a meccs után. Franciaország, Svédország 3-0, a franciák nagyon jó formában vannak. Kétféleképpen lehet szerintem VB-t nyerni. Egy, hogy ilyen...
3: Csalással... Kettő. Csalás nélkül.
2: Nem a dél-koreai csapat szereplésére utalunk annó. A 2002-es VB-n volt az talán. Nem, hanem, hogy vagy végig ilyen baromi magabiztosan játszol, és leigázod a világot, vagy kvázi elszerencsétlenkeded magad a döntőig, vagy esetleg ilyen folyamatosan növekvő teljesítmény nyújtasz, és akkor úgy húzod be a VB-t, tehát, hogy VB-t is láttunk már egyébként ilyen-olyan forgatókönyvvel. A franciák nagyon magabiztosnak tűnnek, ugye ezt beszéltük, hogy talán nekik van a legerősebb keretük az összes csapatot elnézve. Kérdés az, hogy ezt tudják-e standard módon hozni, mert ha igen, akkor tényleg nagyon nagy esélyesei az idei világbajnokságnak.
3: Nyugodtan érje a gondolatod végére, csak mindent érteni akarok, és hogy a laikusok is értsék. Akik most kikaptak, azok mennek? Ennyi?
2: Hát ez már az egyenes kieséses szakasz, úgyhogy igen, ők kiestek.
3: Nem már!
2: És akkor Mexikó-Ecuador 2-0.
3: Ecuador? Jó, tehát Mexiko nyert.
2: Hát ő megmaradt a SES-nek, igen. Tehát,
3: jó, világos, de ez egyébként jól van így, tehát szerintem a rendező helyszín ez mindig nagyobb bulit tud csapni. Tehát, hogyha most buli szinten nézzük meg úgy a győzteseket, hát igazából a norvégok azok tudnak partizni, szerintem azok ilyen sokat tudnak fogyasztani, és higgadtan kezelik a bulit, tehát ők szerintem nagy arcok lesznek, hogyha ilyen Räikkönen-esre viszik a vonalat, ez nekem már tetszik.
2: De ők finnek, tehát a Räikkönen
3: tudom, de az északi népek azok szerintem hasonlóan kezelik ezt a dolgot.
2: Hát figyelj, vikingek azért szerintem is el tudják kereszteni. Franciák?
3: Áj, az nem. A francia mit csinál? Kinyit egy pezsgőt, champagne.
2: Viszont a mexikóiak, de azok tudnak bulizni.
3: Azok tudnak,
2: fiesta,
3: jó. Tehát akkor 3-ból 2 buli nemzet behozta.
2: Igen, azt kell mondjuk. Na, ma este lesz egy fantasztikus Anglia-Kongó.
3: Vere. Anglia-Kongó, ezt nagyon át kell gondolnom. Anglia.
2: Jól átgondoltad?
3: Átgondoltam jól, mert most az a bajom, hogy az még egy nagy meglepetés lenne, csak akkor a végére elfogynának a nézők. Tényleg, bocsánat, egy pillanatra hadd állítsalak itt meg. Ugye kiestek a németek, kiestek a hollandok, tehát kiestek relatív nagy csapatok. Nyilván ezeknek a szurkolói közül volt, aki már megvett előre jegyeket, mert bízott benne, hogy a csapata azért tovább fog jutni. Ezeket a jegyeket ilyenkor eladják, vagy lesz üresszék a stadionban, azt azért nem hiszem.
2: Hát figyelj, kimehet a meccsre, csak nem az ő kedvencei fognak játszani.
3: Te beülnél, mi? Mert te magyar persze. Vagy, neked kifizetted a te pénzed, beülsz.
2: Meg nekem mindegy.
3: Szerintem a németek nem biztos. Na mindegy, de hogy ilyenkor azért van esély arra, hogy mondjuk még az ellenfél csapat szurkolói így átvesznek jegyet?
2: Hát megpróbálhatod eladni, szerintem igen, lehet rá esély, tehát hogy el tudod adni.
3: Na, mert ez olyan szívás, hogy de kéne ilyen, hogy mondjuk ilyen foglalási díj. És hogyha te csapatod megy tovább, akkor megveheted ért a jegyet, ha nem, akkor meg vagy visszakapod, vagy egy részét.
2: Na, tehát szerveznéd a teljes jegyárusítást.
3: Na mindegy, de hogy akkor most a németektől kell jegyet venni. Oké, ezt értem.
2: Túl igazságos vagy.
3: Angolok nyernek.
2: Igen, Anglia, Kongói DK. Igen, úgyhogy... A DK-t így lepasszoltuk Kongóba.
3: Hogyan ide a Gyurcsány, meg a Dobrev? Azt mondd el.
2: Majd megnézed, ahogy ma Erik ilyen ellen fociznak.
3: Világos.
2: Na, aztán Belgium, Szenegál.
3: Na ez keményebb, de szerintem én a belgákra tippelek a csoki miatt.
2: Azt mondod? Mm. Figyelj, én akkor azt mondom, hogy Szenegál. Mert azt egyébként mondod? A belgák über szarformát mutattak, úgyhogy én akkor azt mondom, hogy Szenegál. Hát Szenegál sem játszott világrengető futballt, azért tegyük gyorsan hozzá, de szerintem én itt azt mondom, hogy van esélye Szenegálnak, hogy ők ezt behúzzák. Teszem hozzá, azért a belgáknak is erős a keret, csak nem nagyon jön ki.
3: Hát meg a magyar nemzeti hip-hop rap is belga, szóval azt gondolom, hogy nekik kell szurkolni.
2: Igen, de lehet, hogy itt a számukra a gyaloglás vége. Na, egyébként pedig hajnali 2-kor még egy Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina.
3: Hát Egyesült Államok. Hm. Ez egyértelmű.
2: Jól szerepelnek egyébként most a kifejezetten jók a házigazda csapatok. Ugye Kanada már ott van a legjobb 16 között, Mexikó is ott van. Ha most az USA is bejut, akkor én azt gondolom, hogy tényleg egészen jó szereplés. Alakulnak aztán a következő körben, hát ugye így most, hogy a norvégok tovább mentek, az már eldőlt, hogy a legjobb 16 között lesz egy Brazília-Norvégia összecsapás.
3: Az amúgy jó lesz szerintem.
2: Igen, szerintem is.
3: Hát ez majd én a brazilokra tippelek, de most azon gondolkoztam közben, hogy azért nem is annyira rossz, hogy az amerikaiak is jól mennek, a mexikóiak is. Azt hallottad, hogy a Trump benyomta magát? Tehát, hogy ő fogja átadni a kupát? Azért, jó, itt, hát is, azért itt is pont meg fogja lenni?
2: Várható volt. Egyébként ugye a Simpson családnak van egy ilyen, most ez pörög nagyon a neten, fogalmam nincs.
3: Egy újabb jóslat, mert igen, mindig mindent megjósolnak.
2: Persze, de aztán kérdés, ez valaha megjelente, vagy pedig ezt így most kapták föl, vagy most alkották meg valakik, hogy állítólag a Simpson család szerint ezt mindenki kezelje úgy, ahogy gondolja. Portugália-Mexikó döntő lesz, és Portugália nyer.
3: Aj, figyelj, hogyha így lesz, akkor bejön a szavazatom, vagy bejön a tippem, úgy de boldog lennék. És látod az urugváiakat, hogy annyira megharagudott rájuk a nemzetük, hogy visszavonták a magángépet, amit rendeltek a foci csapatnak a foci szövetség, és azt mondták, hogy menjetek fapadossal.
2: Igen, kénytelenek. Turista osztályon
3: haza. Szerinted ez belefér? Vagy mi volt a németekkel, akkor ők fussanak haza?
2: Ők hazavezettek, tudod?
3: Ne, ez azért túlzás, nem? Most egy rossz meccsért.
2: Hát, figyelj, nem csak egy rossz meccs, igazából Uruguaytól tényleg többet vártak, és azért ezt túlélik a játékosok szerintem, hogy nem különgéppen mennek, hanem rendes, normális járattal.
3: Na jó, akkor két dolgot mondj meg nekem. Az egyik, tegnap volt-e teli találatosunk, tehát aki eltalálta az eredményt, vagy mi alapján sorsoljuk a mai nyertest? Kettő, ma melyik meccs alapján játszunk?
2: Jó, elmondom. Teli találatunk, egy az egyben teli találatunk nem volt.
3: No.
2: Valahogy mindenki azt érezte, hogy voltak egy svéd továbbjutást tippeltek, hát ők eleve kiestek ugye most így a pakliból.
3: Te most kinevettél? Te most gúnyolodsz?
2: Nem. Te úgyse nyeredsz.
3: Lenézett és elkezdte nézegetni a kezét, meg így tekergetni így szendén a zsinórját a fejhallgatójának.
2: Hát ez van, szóval, igen? Hogy nem, viszont gyakorlatilag mindenki, jót teszem hozzá, én is azt mondtam, hogy 3-1-re fognak nyerni a franciák, tehát én is azért feltételeztem, hogy a svédek azért egy gólt valahogy berámolnak, nem sikerült, úgyhogy azok között
3: rúgj fogunk... még belém!
2: Azok között fogunk sorsolni, akik francia továbbjutást tippeltek, bármilyen eredménnyel is. Jó, szóval jó. Aki tegnap írt nekünk, és francia továbbjutásra tippelt, mindegy milyen arányban, azok bekerültek a kalapba, és akkor közületek fogunk sorsolni. Ugye a Haggis Darts, a tatabányai Haggis Darts felajánlásából 4 óra önfelett dartozás, az, amit megnyerhettek. A baráti társaságoknak, családoknak full class program. És amire ma várjuk a tippeket, az pedig a Belgium-Szenegál mérkőzés lesz. Csak hogy ne legyen könnyű dolgotok, ez azért annyira nem egyértelmű. Ugye magyar idő szerint este 10-kor lesz a meccs, este 6-ig lehet tippelni. Addig várjuk tehát a tippeket. Ugye a rendes játékidő végeredményét kell, hogy megírjátok nekünk, hogy szerintetek hogy alakul, és hogyha az döntetlen, akkor viszont írjatok továbbjutót is, ez nagyon-nagyon fontos.
3: Rámegyek a tutira, Belgium nyer 3-2.
2: Te mindig 3-2-t mondod, igen.
3: Hát ne, tegnap nem, de be is szívtam, tehát 3-2 Belgium.
2: Jó, akkor én azt mondom, hogy Szenegál 2-1.
3: Jó. Oké, nézzük meg. Ja. És ugye a játékunk végén pedig főnyereményt hirdetünk, egy ember megnyeri két fő részére a 3 napos 2 éjszakás félpanziós ellátással a Duna Residence-ben a Wellness hétvégét.
2: Így van, SMS és Viber számunk, ahová várjuk a tippeket, a saját nevetekkel együtt, ez nagyon fontos, hogy azt is írjátok bele, 0620 978 978.

0: 4 perccel járunk 3:47 után, nézzük, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai Buenos Morgenben. Hát például körbejárjuk, hogy mennyi étel landol a kukában a magyar háztartásokban, mert én azt gondolom, hogy azt nagyon sokan hozták otthonról magukkal, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, viszont ezzel együtt azért ez egy létező jelenség, és elég brutális számok vannak ám, hogyha ezeket így összeadjuk.
1: Hát igen, és nem is sejtenéd, tegnap inspirált erre a témára amúgy Valentin, akinek kettő kommentárja jött, ami rendkívül fontos. Az egyik az, hogy jó ez a blues, csak kár, hogy rajtad van. A másik pedig az, hogy ételt nem dobunk ki.
0: Igen, az előbbit az asszonynak mondta otthon az Ádám, azt nem hozta be adásba. Utóbbit viszont igen.
1: Igen, úgyhogy ezzel egy kicsit foglalkozunk, és megnézzük, hogy mi otthon miket dobunk ki, ha egyáltalán kidobunk, és mennyire valósul meg tényleg ez, hogy ételt nem dobunk ki. Ezen kívül pedig, hát én nagyon benne vagyok ebben a nyári flóban, pláne ebben a dögmelegben, úgyhogy mindenképpen szeretnék foglalkozni egy nyaralásos témával, de nem olyannal, amit már 8000-szer megemésztettünk, hanem valami új aspektust hoznék be. Nem tudom, hogy megvan-e neked az a jelenség, hogy sétálsz valahol egy utcán, és ott az éttermek előtt állnak ilyen kis hostess lányok, vagy hostess fiúk, és étlapot dugdosnak az orrod alatt, hogy ide ülj be, ide gyere vacsorálni.
0: Így van, persze, hát többször is találkoztam ezzel.
1: Engem ez zavar. Te ültél már be valaha így?
0: Hogy, igen.
1: De úgy, hogy behívogattak?
0: Figyelj, úgy ültem be, képzeld el, ez külföldön volt, hogy találkoztam, még nem volt külön hostess, tehát nem az volt, hogy csinos hostess lány, és akkor persze beülök, bár logikus lett volna, nem, hanem az egyik pincér, aki csávó volt, és ő ajánlott.
1: Egyre rosszabb rád nézve, igen.
0: Hát jó, miről indulok?
1: Ajánlotta a currywurstot?
0: Ja, hogy ne. Nem, és akkor ő ott ajánlotta az étteremet, még elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, és akkor kiderült, hogy magyarok vagyunk, akkor egyből jött nyilván azzal, hogy puszkász, tehát hogy azért foci, azzal úgy képben volt, és akkor este visszamentünk, és beültünk egy jót vacsorázni, és tényleg nagyon jó tettünk, szóval, hogy az egy ilyen abszolút pozitív élmény volt.
1: Na jó, erről beszélgetünk majd. Összeszedtek egy fórumon olyan jeleket, amik megmutatják, hogy milyen éttermekbe nem szabad beülni, hogyha mondjuk külföldön turistáskodsz, vagy adott esetben Magyarországon egy ilyen turista helyre mész el. És szerintem lesz benne egy-két jó tanács is, meg lesz benne olyan is, amit meg tudunk cáfolni, tehát izgi lesz.
0: Igen, igen, azért én nagy végig futottam. Van olyan, amit tényleg meg tudok cáfolni, mert hogy tapasztaltam ennek abszolút a pozitív előjelű ellenkezőjét, úgyhogy nem feltétlenül lesz ez egy ilyen nagyon nagy bölcsesség, de meglátjuk.
1: És hívtál vendéget is.
0: Így van.
1: Elfogadta?
0: El. Pordán Kata érkezik majd hozzánk, akit én egyébként egészen más területről ismerek, mert hogy ő táncolt korábban, hosszú-hosszú éveken át, majd elmondja, hogy hány éven keresztül. Viszont most egy látványos sikersorozattal hívta fel magára a figyelmet, mégpedig a testépítés világában, ahol hát ő azért most már azt hiszem, hogy talán többszörös világbajnok is, de ezt jól ő maga el fogja mondani, és itt még ilyen olimpiai szereplés is kilátásban van, úgyhogy fiatal tatabányai testépítő reménység lesz majd a vendégünk. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy keveredett egyáltalán ebbe a világba a Kata, meg hogy mik a tervei.
1: Jól tudod egyébként, és ő az a típus, aki nem tolja túl. Tehát itt nagyon könnyű átesni a ló túloldalára, mert ugye nőként szerintem van egy szint, ahonnan már így elférfiasodsz, vagy nem tudom mi, de nagyon nőies, nagyon csinos, és nagyon izmos is. Tehát, hogy itt valahogy jó helyen fogja meg a dolgot. Ezt meg fogom tőle kérdezni, hogy nem féle, hogy egyszer átesik a túloldalára.
0: Szerintem ott ugye kategóriák vannak, és azt hiszem, hogy ő talán ez a fitness modell kategória.
1: Ja, van a szép kategória?
0: Igen, van ez a fitness modell, ami ez az úgymond ilyen kicsit emberi. Már bocsánat, hogy így
1: fogalmazunk. Mi a másik kategória?
0: De nem tudom, pedig annól forgattam világbajnokságon, ilyen testépítő világbajnokságon tévésként, de ennyire nem emlékszem már a részletekre. Úgyhogy Kata lesz a vendégünk, vele fogunk tehát beszélgetni 9 óra után. Érdemes folyamatosan velünk tartani. Ha van útinfótok, írjátok 0620 978 978.
2: Forrás Rádió. Bulizd velünk végig

0: Focira rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
3: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hőség idején is biztonságban működik az ellátórendszer. Három helyen is tűzütött ki Dalmáciában a térséget érintő vihar után. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán. A mikrofon mögött Hitler Andrea, jönnek a részletek. A hőség idején is biztonságban működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A vörös kód protokoll 5. és 10. napja között országosan összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz, közölte az MTI-vel kedden a Szociális és Családügyi Minisztérium sajtóirodája. Mint írták, a bejelentések közül 79 esetben kértek segítséget közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez. A szociális szakemberek több esetben szerveztek intézményi elhelyezést, szükség esetén mentőt hívtak, illetve egészségügyi ellátásba irányították a rászorulókat. A minisztérium tájékoztatása szerint a bejelentések döntő többsége a közép-magyarországi régióból érkezett, ahol a legnagyobb a közterületen élő hajléktalanok száma. A minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapotban lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Három helyen keletkezett tűz kedden délután Dalmáciában, miután a térségen jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át, írta a Slobodna Dalmácia című horvát regionális napilap. A legsúlyosabbnak egyelőre a Csiovon kialakult helyzet tűnik, a lángok Okrugornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók Trogir, Castella, Solin és Split környékéről. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg, Splitben kedden megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja. A tüzeket feltehetően villámcsapás okozta. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán. Július 3-án a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől a Cosmix lép fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ. A belépés ingyenes. És végül sport. A francia válogatott könnyedén 3-0-ra verte a svéd csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett New York-i mérkőzésén. A 8 éve világbajnok legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a negyedik meccsét is megnyerte a VB-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább háromszor eredményes volt. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-döntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában.
0: Időjárás.
1: Ma a nap nagy részében napos idő lesz, kevés felhővel, a késő délutáni órákban azonban lehet majd számítani záporok, zivatarok kialakulására. 31 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos
1: morgens! Mosolygos reggelt, szavaztok 7 óra 4 perc.
2: Hello!
1: Ez már a második órája a mai Buenos morgennek.
2: Az.
1: Mondjuk mindezt akkor, amikor az M1-esen a szokásos a helyzet, ott nagyjából Herceghalom térségében már lájtos torlódás socska alakulgat Pest felé, viszont ezt leszámítva úgy látom, hogy minden rendben, nyugodtak az utak, balesetnek se híre, se hamva, remélhetőleg ez így is marad.
2: Most 26 fokot mérünk, 34 lesz, lehet, hogy ma már érkezik egy kis esőcsapadék, zivatar, és aztán szépen holnapra hűl le a levegő, állítólag vihar is várható, de ezt majd meglátjuk. Közben olvasgattam itt cikkeket, megdőlt ugye Magyarországon a meleg rekord, és ez nagyon kemény, 2007-es értéket döntöttünk meg, amikor 41,9 fok volt, most a 42-t mérték a Hungaromet adatai szerint, méghozzá Széchenyben, és erre a helyre én nagyon büszke vagyok, ez közel van Apósomékhoz, és szoktunk oda járni, ott van egy ilyen ferte torony, a Széchenyi ferte torony.
1: És ott általában tényleg melegebb van?
2: Melegebb is, meg hidegebb is, tehát ugye ilyen meleg, meg hideg rekordokat simán lehet ott csinálni, meg van egy Frey Café. Tök meglepő egyébként.
1: Erről híres a hely. Zseniális.
2: A ferde torony az meg kifejezetten klassz, kicsit hasonlít a pizzaihoz, csak sokkal kisebb.
1: Igen, meg kevesebb a turista.
2: Igen, de ez is véletlenül ferde.
1: Ezzel nem szoktak fotózkodni, de nem úgy, mint a pizzaival?
2: Nem szoktak, de én most már csinálok neked egyet egyszer. Az a durva, hogy itt is ugyanúgy benézték a dolgokat, és néha így lezárják, meg foltozgatják, toldozgatják, de valamiért nem lett olyan híres. Most csak azért, meg kisebb.
1: Uh-huh. És István, hogy van?
2: Jéj. Köszönöm szépen. Egyébként szerintem, hogyha most belehozzuk a komolyságot, biztos, hogy van egy Széchenyi István út.
1: Tehát Széchenyben egy Széchenyi út.
2: Ez biztos. Ebben teljesen biztos vagyok. Közben írja nekünk Gyula, hogy Ádi, hétvégén egy találkozó. Köszi, de
1: ja, ja, ja, szeretem.
2: Igen, ezt akartam mondani, de közben meglátom, hogy autós találkozóra gondol.
1: De igazán...
2: Hétvégén egy találkozó.
1: A bókaszbók bárkitől is jön.
2: Persze, tudod. Igen, ezt fogadni kell. Az van egyébként, Gyula, hogy nagyon szívesen most már egy ilyenre tényleg el akarok menni, de nekem pénteken törik el a kezemet. Tehát nem vezethetek, és ne hülyén néznék ott ki autó nélkül. Az autós találkozón.
1: Hát valaki visz, kell egy sofőrt szerezned, és akkor úgy.
2: Tehát bennem, drága hallgatók, úgy gondolkozzatok, hogy péntekig van kezem.
1: Utána is van, csak nem tudod használni.
2: De Roland is jó fej volt, megkérdezte, hogy pénteken egy dárcozást, mondom, hogy persze, hát izé akkor rakják fel a gipszet, hogy ne. Úgy fog kinézni, mint a Terminátor.
1: Igen, úgyhogy ezúton üzenjük, Dani, ha hallod most, hogy sajnos pénteken véletlenül nem tudunk menni, de...
2: Vagy megyek
1: bal... Majd megyünk máskor, nem tudom, összehozzuk.
2: Amúgy jövő héten én megcsinálom bal kézzel, csak álljatok messzebb.
1: Jó, hát nem te leszel a dárcbajnok, na.
2: Istenet. Egyébként szerintem kb. Ugyanolyan esélyeim vannak bal kézzel, tehát hogy annyira ne aggódjatok.
1: Jó, figyelj, még így is kevésbé leszel veszélyes, mint Andi. Tehát Andi kezébe azért dárcnyilakat adni.
2: Andi lehet, hogy baltával jön. Azt is rá lehet dobni a táblára, nem?
1: Az a mert, hogy lehet, hogy minket dobára megszívesztelik.
2: Mennyit dobott Andi? 50, 25 és 30. Egy balta dobással simán. Egyébként szerintem olyan vagyok, mint a nagyapám, hogy jó, hogyha hívott, akkor tudod karatézni. Tehát, hogyha én iszom, tudok dárcozni bal kézzel.
1: De ezt csak ő gondolta így, vagy mások is így gondolták nagyapádról?
2: Nem merte senki megcáfolni.
1: Értem. Na, szóval, hogy az a helyzet, igen, hogy van egyébként egy meghívásunk a Haggis Darts.
2: Megyünk, amúgy megyünk.
1: Tulajától, a Danitól, úgyhogy megyünk majd mi is dárcozni. Most mondanám egyébként, hogy akkor hozzuk össze, valamelyik nyertes, ha gondoljátok, akkor egyeztessük össze, és akkor lehet, hogy lehet egy ilyen közös rádiós dárcozás, rádiós és hallgatós dárcozást összehozni. Ezt nem merem megígérni, de...
2: Ezt szerintem jövő héten valami is. Meccset kinézünk, nem jövő hét elején.
1: Valami meccsre össze, vagy meccsnézéssel összekötjük, így van, és akkor megy a stáb is dárcozni, meg meccset nézni, meg iszikézni, és akkor jól érezzük így magunkat. Na, egyébként meg a dárcozás, ugye napi 4 óra dárcozás sorsolunk ki naponta. Csak összehozom ezt a nyomorult mondatot. Valahogy, ugye ez a napi nyereményünk a foci VB-s tippjátékunkkal kapcsolatban. Ma a Belgium-Szenegál meccsre lehet tippelni. Ez magyar idő szerint este 10-kor lesz, este 6-ig várjuk a tippeket, akkor így lezárjuk, és nyilván a rendes játékidő végeredményét lehet megtippelni, Illetve ha úgy érzitek, hogy az döntetlen, akkor azért írjátok bele, hogy mégis ki lesz a továbbjutó, mert hogyha pontos eredményt senki nem találja el, lásd, mint tegnap, mert hogy nem érkezett 3-0-es tippünk, mindenféle tippünk érkezett, akkor azok között sorsolunk, akik eltalálták a továbbjutó személyét. Jó, és hogy tényleg milyen klassz nyereményeink vannak a foci VB tippjátékában, azt már is mutatjuk.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Hágiz Dárc jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Nem semmi.
1: Így van, ezeket lehet tehát megnyerni 0620-978-978-5-ös a saját nevetekkel együtt, ide várjuk a tippeket SMS-ben vagy Viberen.
2: És új hónapot nyitottunk, nem sokára fizetésnap, az évben pedig a 182. napot üljük, Isten éltessen minden Anna Máriát és Tihamért.
1: Vagy Anillát, Ninettát, Tabitát, Talitát.
2: Ninon.
1: Ninon, ilyen gyerekek, olyan nevek vannak azért.
2: Tibált, azt mindig szerettem, Tibált.
1: Denver, Divó jó barát, ő is már ünnepel ezek szerint.
2: Az a gördeszkás Dino.
1: Igen.
2: Gördeszkás diszkós, olyan van?
1: Az nem tudom, van-e, de én nagyon szerettem azt a mesét gyerekként. Szemmelweis Ignác ezen a napon született 1818-ban.
2: Amúgy tök komoly születésnapokat ünneplünk ma. 1906-ban Estée Lauder, magyar származás, ezt tudtad? Amerikai cégvezető, tudtad, hogy magyar?
1: Igen. Diana hercegné 1961-ben született, még mindig csak 65 éves lenne.
2: Ezt cukorkát neveztek el rólam. Aztán Pamela Anderson 1967-ben.
1: Igen, hát ő szerepelt ilyen official filmekben is, meg ilyen non-official home videókban is.
2: A következőt azt én tudom, ő a Manchester Unitedben is játszott, ugye?
1: Azt a de jó
2: és
1: vagy.
2: És énekeltük, hogy Ruth Van Nistelrooy, sálalalala.
1: Nagyon jó, hát Ádi fejlődik itt a futballban, kérem. Így van. 1980-ban született Berki Krisztián, aki hátlabdarúgóként indult, aztán celeb lett belőle, és 2022-ben hunyt el.
2: Itt van a te barátod, mondja nyugodtan.
1: Takács Vilmos zenész, senki nem szokta Vilmosnak szólítani, ő a Vilkó. Okay. Ő a Vilkó, így van. Ugye a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosa, 45 éves lett.
2: A Vilkopédia az így írja, jó? És Daniel Ricciardo, ugye a Forma 1-ből ismert pilóta, szemtelenül fiatal, 1989-es, ő is ma ünnepel.
1: Aztán kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba Pesten. Ez tényleg 1600, ez biztos, hogy nem. 1696-ot, azt írta a Rédül kolléga.
2: Na jó, most ránézek.
1: Akkor még nem nagyon találtak fel autóbuszokat, meg villamosokat. Csak úgy mondom neked, jó? Szerintem.
2: De nem volt rajtuk kalauz. Te lehet, hogy benéztem a dátumot?
1: Egy kicsit talán nem írtam.
2: Hány száz évvel néztem be?
1: Hát egy pár százzal, tehát így kettővel minimum. Aztán elindult a Danubius rádió.
2: 1969, megcseréltem azért. A két milyen számot.
1: Azért van, mert kicsit elírtam. 1986-ban, ugye ez volt Magyarország első kereskedelmi rádióadója.
2: A Danubius, igen, először német nyelven, amúgy ez durva. Aztán képzétek el, 1979-ben ezen a napon jelent meg az első, nem is kell mondani, hogy Sony, mert az mindig Sony, Walkman, Japánban.
1: Így van, és akkor nézzük a világnapokat. Semmelweis nap van, a magyar egészségügy napja. Egyébként meg alapvetően ugye a közszolgálati dolgozóknak is ma van a napja, szóval hivatalban ne nagyon akarjatok ma menni, mert nem lesz nyitva.
2: Tényleg, amúgy azt mondani akartam, hogy egyébként képzeld el az olyan postákat, ahol nincsen klíma, tegnap délben bezárták már. Tehát, hogy erre is figyeljetek, hogy szerintem a mai napon is ebben a dögmelegben a nem klímás ilyen helyeket valószínűleg zárják, de igen, tehát ilyen ügyintézések sincsenek ezen a napon emiatt.
1: Úgyhogy ma senki nem menjen sehova.
2: Kanada sincs ma, mert ma van a nemzeti ünnepük. Képzeljétek el, 1867-ben volt a konfederáció, ennek az évfordulóját ünneplik, tehát Kanadába se tudtok ma menni.
1: Igen, a Station Voice-unk, a Miksa biztos ünnepel, mert hogy nemzetközi reginap van, hogy ezt mondjuk a regizene hívei hogyan ünneplik, azt mindenkinek a saját fantáziájára bízom.
2: Igen, illetve hát még egy komoly dolog, a hörgőtágulat nevű krónikus tüdőbetegségre ma hívjuk fel a figyelmet, szóval ezeket tartjuk ma. Egyébként pedig azt gondolom, hogy eléggé termékeny ez a július 1, nem? Tehát ahhoz képest, hogy a június végén mennyire kevés évfordulónk volt, valahogy így ebben a hónapban valami beindulni látszik.
1: Így van, úgyhogy ma mindenki legyen termékeny. Forrás Rádió, legyen

0: Szép a világ.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: Egyenesen a jacuzziból, így 4 perccel, 4:48 után, ma egy apró döntésed sokkal nagyobb hatással lehet, mint elsőre gondolnád, kedves Kos. Bízz az első megérzésedben, mert az ritkán téved.
3: Bika, valaki olyan dicséretet mondhat neked, amire nem is számítottál. Fogadd el egyszerűen, nem kell rögtön kisebbítened a saját érdemeidet.
2: Július első napja kedvez a spontán programoknak, legalábbis az ikrekhegyű számára. Ha valaki az utolsó pillanatban hív valahová, érdemes igent mondani.
3: Rák, ma könnyebben megtalálod a közös hangot azokkal is, akikkel mostanában nehezebben ment a beszélgetés. Egy őszinte mondat sok mindent helyre tehet.
2: Egy régi ötlet eszébe juthat ma az oroszlánnak újra. Most már több tapasztalatod van hozzá, így lehet, hogy végre meg is tudod valósítani.
3: Szűz, ne akar minden tökéletesre csiszolni. Néha kész sokkal többet ér, mint a majd még javítgatunk rajta.
2: Ma egy váratlan találkozás vagy egy üzenet mosolyt csalhat a mérlegjegyű arcára. Lehet, hogy valaki épp akkor keres, amikor a legnagyobb szükséged van rá.
3: Skorpió, érdemes ma egy kicsit kiszakadni a megszokott rutinból, már egy másik útvonal vagy egy új kávézó is feldobhatja a napodat.
2: Hát pláne, hogyha te vagy a tulaj. Jó nap ez arra, kedves nyilasjegyű, hogy valami újat tanulj, még akkor is, ha csak egy érdekes videót nézel meg, vagy kipróbálsz egy új receptet.
3: De jó, hogy így fejezted be. Bak, valaki számít a segítségedre, még ha nem is mondja ki egyértelműen. Egy apró gesztusod sokat jelenthet neki.
2: Akkor az biztos nő, nem? Már nem mondja ki egyértelműen. Bocsánat. Ma különösen kreatív lehet a vízöntő. Ma eszedbe jut, ja, ha eszedbe jut egy szokatlan ötlet, ne söpört félre, könnyen ez lehet ugyanis a nap legjobb húzása.
3: És halak, engedd meg magadnak, hogy egy kicsit lassíts, nem attól lesz sikeres a napod, hogy minden percét telezsúfolod feladatokkal.
2: Így van, nyáron legalább egy pici szusszanás azért kell. Az óra második felében pedig az étel pazarlásról fogunk beszélgetni, mert ugye mindannyian megtanultuk, hogy ételt nem dobunk és nem pazarlunk, ezzel együtt ez egy létező jelenség. Igencsak brutális statisztikát fogunk majd hozni nektek, Andival együtt.
1: Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztősója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3 perccel járunk 7:30 után.
1: Hello.
0: Itt van a mi kis Bad Bunny-nk.
2: Andi.
3: Persze. Sziasztok, jó
1: ez reggel. A hümmögés.
0: Ez egy sokat mondó hümmögés.
1: De ebből már felmértük, és tudjuk, hogy melyik oldalról közelítjük ma.
0: Ma a létező nagy évben kerüljük.
1: Ma kedvesen, igen. Kedvesen, vedd elő a táblacsokit, most vedd elő.
0: És a sarokból dobáljuk Andrát.
1: Igen.
0: Csokoládéval. Így van. Na, ma ezt kell csinálni. Nektek pedig tippelni. Belgium, Szenegál. Ez a mai nap meccse, amit kiválasztottunk a tippjátékra. Írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz a rendes játékidő végeredménye. Ha ezt döntetlennek érzitek, akkor pedig a továbbjutót is írjátok bele. Jó, este 6-ig várjuk a tippeket. SMS-ben avagy Viberen 0620 97 8 97 8-ot, a saját nevetek kell együtt. 4 óra dárcozás, ez az egyik nyereményünk, ugye ez a napi nyeremény a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, illetve egy wellness hétvégénk is van a Duna Residence jóvoltából, az pedig a fődíjunk lesz, úgyhogy legalább egy tippet szerintem megér minden nap elereszteni.
1: És amúgy a Darts klubban mennek a meccsek is, tehát ez a 4 óra, ez lehet úgy, hogy dobáltok egy kicsit, néztek egy kis meccset, aztán megint dobáltok, tehát hogy nem kell megijedni, ez nem egy feltétlen 4 órás aktív sporttevékenység kell, hogy legyen, lehet közben sörözni.
3: Andi, csak nem meccsnézés közben dobálózzanak, mert alapból baleset lesz.
1: Nekem az volt a tippem, hogy te akár így a darts táblára egy baltát is írjál tudsz hajítani, ha úgy van.
3: Amúgy én kipróbálnám ezt. Mert láttam így filmekben, hogy Amerikában vannak ilyen
1: baltadobók?
3: Baltadobálós helyek. Aha,
1: ez igen. Tényleg jó amúgy.
3: De lehet, hogy itt is van nálunk Magyarországon, csak
1: én vásárokban szokott.
0: Üzenjük a Haggis dárcosoknak, Dani, nem visszük Andit, jó?
1: Vagy ha visszük.
3: Vagy csinálj nekem egy baltadobálós táblát.
1: Egyébként szoktál tippelni meccsekre?
3: Nem.
1: Nem? És így megérzés szinten erre mostanira, hogyha most ebből a kettőből kéne választanod?
3: Melyik volt? Mit mondtatok?
0: Belgium, Szenegál.
1: Szenegál.
3: Belgium, Szenegál.
1: Mit érzel?
3: Nem tudom. Szenegál.
1: Szenegál. Roland is azt mondta, úgyhogy valószínűbb, hogy ez a papírforma.
0: Nem, a papírforma Belgiumot Belgium? Mondhatná amúgy, de Belgium...
1: Én a csoki miatt mondom.
0: Gyalázatosan rossz futballt
3: játszik. Most nem, igen, most nem.
1: És Andi is követi. Hihetetlenek vagytok.
3: Egyrészt kénytelen vagyok, másrészt meg most már azért kezdek bekapcsolódni én is, mert most már azért már nem ez van, hogy ez a hú, de sokan vagytok, és akkor hanem most már kezd lefogyatkozni a dolog, és akkor most már csak pár meccset kell.
1: Jó, én mindig kikeresem, hogy hol van olyan, amit jobban szeretek, és most a belgákra mentem a csoki miatt. De egyébként ennyi.
3: Jó, hát a csokiuk az lehet, hogy jobb.
1: Szenegálban mi jó?
0: Hát ott is vannak csoki fiúk.
1: Jó, én maradok az étcsokinál. Na, ételekről beszéljünk egy kicsit, mert találtam egy nagyon érdekes statisztikát, és tegnap Valentin is megírta azt a mondatot, ami szerintem minden háztartásban elhangzott legalább egyszer: ételt nem dobunk ki. És itt a statisztika, hogy de mégis, hogy mennyi ételt dobunk és mennyit pazarlunk, azt majd mindjárt mondom, de mielőtt belevágunk a rideg számokba, nézzük meg, hogy mi a mi hozzáállásunk ehhez a témához. Ti dobtok-e ki ételt?
3: Szoktam kidobni, de nagyon nem szeretek én se.
0: Csak ha megromlik vagy valami, uh-huh. Tehát hogy egyébként alapvetően én is ezt vallom, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, annyit szedjél magadnak, amennyit megeszel, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, és egyébként hál' Istennek lekopogom, hogy ehhez egészen jól szokták is magukat tartani, különösen Dávid fiam, ő mostanában ezt így nagyon jól hozza.
1: Tehát ételt nem dobunk ki, de hogyha magától elsétel a kukáig a hűtőből, akkor az már úgy oké? Okay?
0: Hát az már oké, okay, igen.
1: Nálunk is, tehát én nagyon utálom kidobni az ételt, de én már eljutottam arra a szint, hogy csak azért nem eszem meg az utolsó falatot, mert ki van rakva a tányérra, mert muszáj, de én azért azt még visszarakom a hűtőbe, és később elfogyasztom. Viszont nálunk néha...
3: Egy falatot?
1: Egy falatot is akár.
0: Petra értékeli?
1: Hát, na mindegy. Ne erről beszélgessünk.
3: Nem ez a téma.
0: Három kortyal még a teljes dobozt is visszarakod, ugye?
1: De egyébként, amit
0: tipikus pasis, tipikus.
1: Amit megnyerek a vámon, azt elbukom a réven, mert a babakajából viszont, ami ott megmaradt, ott meg becsülettel belapáltolom, amit meghagyott a hajnal, tehát hogy ez egy ilyen rossz apukai hízókúra tud lenni.
0: Nem, te egy nagyra nőtt gyerek vagy, igazából ez azt jelenti.
1: Olyan jól esik ott megeszegetni. Meg én vagyok a tipikus példája annak, és ezt a feleségem gyűlöli, de nekem ez a hobbim, hogy nem terítek meg, hanem odaállok a hűtő hűtő elé, és eszem a nyitott hűtőajtónál,
3: jaj,
1: amit találok.
3: Úristen. Hát
1: és
3: igen.
1: Azt viszont nem csinálom meg.
3: Megértem a
1: benne. Azt viszont nem csinálom meg, mert nem vagyok gusztustalan, hogy ugyanazzal a kanállal többször belenyúlok a hűtőbe lévőbe, hanem mindig veszek új kanalat, és akkor már ilyen 8 kanál a mosogatóban egy ilyen kupac van.
3: És akkor el is mosogatsz?
1: Persze, persze. Azzal nincsen baj, meg van mosogatógépünk, tehát ezzel nincsen baj.
3: Ja.
1: Nem vagyok disznó.
3: És hány készlet kanalatok van otthon amúgy?
0: Az összes.
1: Szerintem 12 falatig jó vagyok. Na mindegy, de hogy ételt nem dobunk ki, de sajnos eljutunk olyan pontokra, hogy valamiből megromlik valami. És régen ez nem volt rám jellemző. Tehát így, hogy család van, így, hogy sokkal több étel van otthon, nem csak azok, amiket így magamnak kiszámolgatok, így simán eljutunk odáig, hogy valami megmarad, valami megromlik, és azt muszáj. És szerintem én több étel dobok ki, amióta családos vagyok, mint előtte, amennyit kidobtam.
0: Igen, egyébként az általában szerintem egy ilyen standard dolog, mert azért kevesebb emberre könnyebb megtervezni a fogyasztást, hogy ki mennyit eszik. Azért, hogyha már többen vagytok, akkor bajosabb. Mondom én a számokat, jó, mert tényleg durva. Egy átlagos magyar évente több mint 60 kg élelmiszer hulladékot termel.
1: Az kb. Mondjuk a feleségem súlya. Az nagyon durva. Egy ember súlya.
0: Nők súlyáról nem beszélünk.
1: Bocsánat.
3: Ja, amúgy tényleg.
1: Egyébként könnyebb. De több mint egy nő súlya.
0: Na most ez havonta olyan 5 kiló élelmiszer hulladék. Tehát ezt leosztjuk, azért az tényleg durva.
1: Évente kidobsz egy nejet. Csak
3: sokan,
1: próbálom érzékeltetni.
3: Sokan így vannak vele, amúgy
0: igen. Vannak, így élnek, igen. Hallottam már ilyet. Egy országos szinten közel 576 ezer tonna kidobott élelmiszert jelent. Ez akkor
1: mennyiség,
0: hogy ezt el sem tudod képzelni szerintem.
1: Ez hány elefánt felemény, megkérdezem.
3: Egyébként elég súlyosak a számok, viszont én tegnap azt olvastam, hogy alapjáraton viszont csökkent az élelmiszerpazarlás, tehát hogy igen, ezek még mindig nagyon csúnya számok, de hogy alapjáraton azért csökkentek ezek, tehát azért azt is tegyük hozzá.
1: Na jó, de ez 96 ezer elefánt.
0: Az nagyon sok. 96. Van annyi a világon összesen?
1: Ázsiai elefánttal számolva 115.200.
0: Várjál, kérdezd már, hogy hány elefánt él a világban összesen, mert nem tudom, van-e annyi. És egyébként igazad van, Andi, mert az élelmiszerpazarlás mértéke 2016 óta 37%-kal csökkent. Ez tök jó dolog, tehát ez egy jó irány. Viszont a kidobott élelmiszerek mint egy egyharmada teljesen elkerülhető lenne állítólag, hogyha tudatosabbak lennénk, jobban odafigyelnénk, tehát nagyjából évente olyan 20 kg.
1: Jó, én viszem a mellékszálat, nagyjából 500 ezer vadon élő elefánt él. Ez egyébként egész sok, tehát 5 évig kidobhatjuk az elefántokat, aztán elfogytak. Na de visszatérve, tehát igen, csökkent a szám, de még tovább csökkenthető. Most akkor jöjjünk vissza arra a szintre, ami kézzel fogható, vagy amit meg tudunk fogni. Tehát éves szinten ez 60 kg-ot jelent, amit hogyha leosztunk így a mondjuk 365 nap, de az hogy van?
0: Az havonta 5 kiló.
1: Havonta 5 kiló, az hetente akkor körülbelül, hát egy kilónál több, tehát mondjuk mennyi másfél kiló étel egy héten. Szerintetek, tehát én szerintem, én másfél kilót azért nem dobok ki egy héten. De most gondolkozom, tényleg tök őszinte leszek, nem fogok hazudni, de az azért elég sok, hát ez egy teljes tömb sajtnyi, plusz még egy kicsi.
0: Az ember, aki csak sajtban képes gondolkodni.
1: Azért több sajt és egy vödör tejföl.
0: Azért, drága hallgatók, tehát én Rétel Ádám miben mér tömeget? Nőben, elefántban és sajtban.
3: Meg tejfölben.
0: Hát ki mire bukik, tudod? Kinek mi tetszik?
3: Na, az biztos soha nem dobott ki. Kidobtál már valaha sajtot?
1: Nem, azt nem dobunk ki. Hogyha...
0: Nőt többször dobott ki, tudod, mint sajtot.
1: Tényleg azt mondtad, hogy Rétel Ádám az elefántokra bukik?
0: Hát
1: így ebben az aspektusban ez kicsit fura, de...
0: Kedveled az elefántokat?
1: Kedvelem.
0: Kedveled a nőket?
1: Kedvelem.
0: Na, sajtot, tejfölt kedveled?
1: Teljesen jó, és sajtos elefánton egy nő...
0: Tejföllel
3: a kezében.
1: Na, de visszatérve erre. Tehát, hogy ez azért durva. Vagy szerintem ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha most visszagondolok a múlt hetemre, ott volt egy kis maradék köret, amit ki kellett dobni, meg talán a levesnek
3: mondjuk
1: az alján egy kis zöldség,
3: kiló...
1: ami megmaradt.
3: Nem olyan sok most, hogyha belegondolsz.
0: Az azért összejön ám, tehát ilyen maradék kajákból, ha azt így...
1: Nekem nem.
0: Nem?
1: Tényleg? Mit dobtál ki a múlt héten?
3: Nekem sem.
1: Mit dobtál ki legutóbb? Tehát én mondom, most ilyen húslevesből maradtak ilyen zöldségek az alján, maradt levestészte egy kicsi, meg maradt egy kis köret.
0: Nekem is keret. Keret? Kerettem köret, talán rizs, tehát valami ilyesmi.
1: Hús nem dobok ki, sajtot sem. Tehát azt, ha zöld még, az még jó.
3: Én leszoktam vágni a
0: zöldrészt. És azt kapod be legelőbb.
3: Fúj, ezt nem.
1: Nem, ahogy Andit ismerem, azt teszi meg ő, és odaadja a kutyának a jó részt.
0: Általában ilyen köretek végzik szerintem is, illetve itt azt mondják, hogy készítelek friss zöldségek, gyümölcsök, gondolom akkor, amikor már nem annyira frissek, gyümölcs. Meg pékáruk végzik a kukában.
1: Ez érdekes, a gyümölcs téma, ott szokott néha olyan lenni, néha nagyon rákapunk arra, hogy akkor most nagyon eszünk banánokat, de néha meg azok úgy megfeketednek és el tudnak rohadni annyira, hogy akkor a szemétben végzi, de az úgy ritkább. Most gondolok, talán narancsot is dobtam ki, na az szégyen volt. Valamiért nem fogyott el két narancs.
0: Igen, meg azt írja közben Péter, sziasztok, jó reggelt, azért ez egy átlagos négytagú családnál 6 kg kidobott ételt jelent, az rohadt sok. Amúgy igen, tehát hogyha azt így per fő leosztod, én rendes apukaként mindig azt keresem, mi az, ami már megbontott, igen, amúgy igen, tehát hogy tényleg ez így a jó.
3: Igen, egyébként a gyerekes családokban az fordul elő szerintem azért sűrűbben, hogy a gyerekek mondjuk kívánnak valamit a boltba, több dolgot is, és akkor ugye mindent megbontatnak, és akkor utána meg nem eszik meg.
0: De a maradékot Péter, azt meg megeszik a jó szülők valóban, ahogy Péter is hát, ezt igen. mondta.
1: De Péter vagy bárki, azt mondjátok meg, mi a francia nem marad meg soha egy jó túró, Rudi? Tehát miért van az?
3: Mert az jó.
1: Hogy a soha nem jár le, soha nem romlik meg, soha nem marad meg, akármennyit veszel.
0: De figyelj, múltkor én is hallottam egy ilyet, hogy egy ilyen kifejezést, hogy megmarad csoki. És így néztem bambán, hogy az mi?
1: Az nincs.
0: Olyan nincs. Ilyen nincs. Nálunk ilyen nem létezik, hogy megmarad csoki.
1: De például egy hete lejárt egy joghurt mondjuk. Azt még megeszitek?
0: Én meg. Ha én hűtőben is. Volt végig simán.
1: Menj a limit.
3: Én most már nem. Régen megettem, de most már nem.
1: Jó, de neked
3: de én egészségügyi
1: nehéz.
3: Okok miatt nem eszem meg most már, de egyébként megettük.
1: Mert egyébként egy hete lejárt a joghurt, az már kefir. De a kefir is jó.
0: Igen, de Péter
3: anyu,
0: is még...
3: mindig azt szoktam mondani, hogy hűtőben van, nincsen semmi baj.
0: Na, én is ezt szoktam mondani, igen. Tehát itt van, hogy ami már megbontott, hogy közeli lejáratú, hogy jó apukaként én mindig azt van kedve enni. Igen, én is így vagyok vele.
1: De nekem egyébként az egy hét az még ilyen türelmi zóna. Tehát az még belül van. Tehát igen. Az egy héten belül én még simán bevállalom a dolgokat, főleg hát hűtőből, meg aztán végképp. Én úgy vagyok vele, hogy mindent berakok a hűtőbe, mert attól csak jobb lesz. Egyetlen dolog romlik el a hűtőtől.
0: Hát a Petra is ott tartja.
3: Figyelj, a csokit nem szabad a hűtőbe rakni.
1: De a csokit szabad, nagyon
3: nem,
1: jó lesz hidegen.
3: Nem lesz
1: a Nutella
3: hidegen.
1: Lesz rossz hidegen.
3: Nem, a csoki is rossz hidegen.
1: Na jó, ezt a vitát lejátsszuk. A csoki jó hidegen.
3: Nem jó.
1: Hát. De jó.
3: Nem jó, avas íze van.
0: A csoki mindenhogy jó szerintem, de amúgy mi sem tartjuk hűtőben, csak akkor tesszük be, egy kicsit megolvad. Akkor picit betesszük, hogy megkeményedjen.
1: A múltkor a kocsiban állt egy napig egy tábla csoki, és akkor én egészen újfajta formája
3: lett.
1: Roland, te mit raksz be a hűtőben, hogy megkeményedjen?
0: Nem egy rosszok lett, de ma kipróbálom.
1: Mirelit? És Mirelit? Ez kemény.
0: Nem tudom, mennyire közeli lejáratú, nem élem még nem.
3: Kicsit avas már.
0: Kicsit avas, azt mondja.
1: Jó van. Na, oké.
0: Hát ez nem oké.
1: Van-e olyan, amin tudunk változtatni, hogy a mi saját kidobásunk az tovább javuljon? És gondolkoztam, hogy melyik szó kell ide, javuljon. Én most ráismertem magamra a zöldséges fióknál, tehát hogy ez egy tipikusan olyan zöldséggyümölcsös fiók, ott van tényleg tömeg, amit kidobok, tehát ott szokott az lenni, hogy ez úgy be van tolva, meg amúgy is zöldség meg gyümölcs, ott szokott megmaradni.
0: Nálunk mondjuk, ami a gyümölcset, azt elő tartjuk, a szem előtt van, tehát nekünk van egy ilyen kosár, amit hát egy gyümölcskosárra avansát, mert hogy abban szoktuk pakolni. A zöldségek azok mondjuk nálunk is bent vannak szekrényben, tehát azok nincsenek úgy szem előtt, és ott azért valóban egyszer-kétszer belefutottunk mi is abba, hogy hoppácska, ez volt, és elfelejtettük, és közben megromlott. Egyébként bedobott még egy új aspektust itt Krisztóf.
1: Én is azt nézem.
0: Sziasztok, szerintem ez a megváltozott bevásárlási szokásokkal jött, heti-kétheti bevásárlásokkal nehezebb a gazdálkodás, mintha naponta vennél kevesebbeket. És ebben egyébként tényleg van logika, tehát hogyha minden nap azt veszed, ami éppen aktuálisan kell, csak hát ki a rosszabb akar napi szinten boltba járni.
3: Igen. Hát vagy hetente kellene vásárolni, és akkor arra az egy hétre előre megtervezni, hogy mi az, amit szeretnél enni.
0: Mondjuk mi heti kétszer megyünk, tehát nálunk tényleg? Ez a standard, igen.
1: Hát mi meg elmegyünk, szerintem nálunk heti egyszerre ilyen rendelés van, ilyen nagyobb, és akkor hétközben, hogyha valami hiányzik, akkor az ilyen kisbolt. Tudom, ez drágább, de hogy mi onnan egészítgetjük ki a dolgokat.
0: Uh-huh. Nálunk heti kettő, ami olyan, abból az egyik nagyobb, a másik az egy ilyen közepes, és akkor így a kettő között, mit tudom én, kenyérért szaladunk be, hogy legyen friss
1: na
0: kenyér.
1: Na de, várjál, van ez a... Azt hiszem, a Jó barátokban volt egy ilyen jelenet, hogy van a hűtőben párizsi meg sör, Mónika, te szakács vagy, csinálj valamit. Tehát, hogyha abból kell gondolkozni, mi a hűtőben van, de vannak ezek a szuper okos hűtők. Én még nem láttam, tehát ez Magyarországon annyira nem divat, de hogy az a funkció például létezhetne, és lehet, hogy applikációban van is, hogy az éppen hűtőben lévő ételeidből mit lehetne csinálni. ez egy érdekes koncepció lett. Tehát mit tudom én, Andi, van a hűtődben sajt, paradicsom, mondjuk egy kis virsli, és narancs. Ebből mit csinálsz?
3: Pont az én hűtőmben, igen. Hát ha van tésztám is, akkor igazából a sajt, a paradicsomból, meg a sajtból tudok csinálni.
0: Simán valamilyen olaszos tésztát.
3: Igen.
0: Hát a virsli még igazából hozzá
3: azt
0: tudok
3: tenni. Azt is tudom karikázni.
0: Kicsit, tök jó. Kicsit már prostóbb, de simán elmegy.
1: Nem, ez szerintem tök jó, hogyha...
0: Hát a narancsot meg megeszed külön.
1: A gyerekek imádják, és a narancsból meg ilyen limonádészerűséget
3: akár
1: hozzá.
3: Akár azt is lehet, igen.
1: Ja, tehát, hogy végül is lehet így kreatívkodni, hogy mi van a hűtődben, és abból mit tudsz kihozni.
3: Most például azt láttam, hogy van a TikTokon egy csajszé, aki 1000 forintból csinál ilyen vásárlásokat, de ilyen vega dolgokat szokott általában csinálni, de hogy egyébként így nézegettem, ma is pont feldobta az egyik videóját, hogy alapjáraton egy tök jó ilyen kis vega pásztor pitét rakott össze 1000 forintból.
0: Oh, na tessék, és gyakran megkérik a kezét, urak, hogy látják, hogy 1000 forintot hogy tud beosztani.
3: Ja, várjátok.
1: Valentin azt írja, hogy sziasztok, ha lejárt, akkor csak több lesz benne az élő flóra. Köszönjük szépen. Figyeljetek, gyors válaszadási kötelezettség következik. Igen vagy nem, megeszed-e? Tegnap irántott hús.
0: Igen.
3: Hát, ha ennék húst, akkor igen.
1: Jó, oké. Kétnapos pizza. Igen.
3: Hát, ha hűtőben van.
0: Hűtőben, igen, rámelegítek.
3: Még
0: nem lesz jó,
3: szó,
0: de...
3: igen. Tűzoltásnak jó.
1: Reggelire, nem?
0: Úgy vagy, mint a férfiakkal.
1: Rólantól meg se kérdezem, mit vesz ki a jégről. Oké. Nagyon megbarnult banán, már ilyen folyós. Én nem.
0: A folyósat nem. De abból lehet sütit csinálni,
3: igen,
0: gyerekek.
3: Én szoktam egyébként, mert ha már megbarnul, én nem eszem meg. Viszont,
0: gyümölcsmentő sütiket, azok nagyon jók.
1: Andi, gyors válasz, enyhén fonnyat répa.
3: Nem.
0: Nem?
3: Nem.
0: Kicsinek jön be inkább.
1: Rólad tőled ezt, nem?
3: Remélem, nem hallottam
0: el. Én meg remélem, igen.
1: Oké. Jó. Még ez nekem egy határozott nem. Kemény kenyér, nem.
3: Hát az hogy ezed meg a kemény kenyér? Mármint, hogy mert értem én, hogy
1: van aki
3: ropogtatod?
1: Ilyen pirítós, meg a sütőbe rakja, meg sajtot, ja, meg fűszer, ja. Az nekem kuka.
0: Nem, az nekem
3: nem,
0: sem.
3: Nem, nekem sem.
1: Jó, na, hát akkor remélem, hogy tanultunk egymástól, meg magunktól valamit. Én még azon gondolkoztam el, hogy amit viszont nagyon gyűlölök, hogyha valami csomagolva megromlik, vagy lejár a határidéje. Tehát ezeket én vadászom a hűtőben, és inkább nem. Vagy inkább úgy nézem, hogy akkor most az 4. hó 9, nem az 9. hó 4. Jó lesz az még?
0: Ja, igen. Figyelj, zárszóként szerintem tökéletes Móninak az üzenete. Buenos Morgan, a Nutellára sem értem, miért tesznek lejárati dátumot. Szerintem még soha senkinél nem romlott meg.
1: Amen.
2: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Morgan.

0: Foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
3: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
2: Család és kutya barát környezetben.
3: A belépés 14 év alatt ingyenes.
2: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
4: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egy

0: Szent Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A gin tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz, és a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali!
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Megdőlt az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is kedden, felújítják a Teleki palotát Kolozsváron, a héten még lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében lágymányosan 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. Felújítják a késő barokk építészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki gazdasági mutatóit, közölte az MTI-vel kedden az Erdélyi megye önkormányzata. A Kolozsvár belvárosában, a Farkas utcában található műemlék épület a becslések szerint 67,5 millió lejből, azaz 4,55 milliárd forintból újulhat meg. A felújítás után az épületet továbbra is a megyei könyvtár egyik fiókja használja, mely az ingatlan leromlott állapota miatt ideiglenesen másik helyszínre költözött. A beruházás keretében megerősítik az épület szerkezetét, falait, restaurálják annak történelmileg és építészetileg értékes elemeit. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik, a kerítést is felújítják, írták a közleményben. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten még tart kihelyezett véradásokat. Július 3-án két helyen, 10 és 13 óra között a Tatabányai Szent Borbála kórházban, míg 14:30 és 18 óra között a Bokodi közösségi térben, július 4-én pedig 9:30 és 13:30 között az Akvasziget Esztergomban nyújthatják karjukat. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 2-án 17 órai kezdettel a Legendás Magyar Gyermekkönyvírók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a Tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma még zömében napos, meleg idő várható Vármegyénkben, de a késő délutáni órákban már megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. 31 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Ragyogóan szép napot kívánunk mindenkinek, szevasztok! Hello. 8 óra 5 perc, ez már a Buenos Morgan harmadik órája, amit elindítunk. Nézzük szokás szerint a helyzetet például az M1-esen. Bicske és Biatorbágy között erős a forgalom, ezt így megkaptuk, hát ezen nem annyira fogunk meglepődni. Egyébként komolyabb torlódást nem látok az élőtérképen, ez azért mindenféleképpen jó hír. Azzal viszont számoljatok, hogy a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se pedig lehajtani. Ez nagyjából úgy decemberig így lesz, úgyhogy érdemes hozzászokni. Hát az M1-esen meg ki tudja, meddig lesz így ez a bizonyos helyzet, hogy van ez a 42 kilométeres lezárás.
3: Jamaikában 23 fok van és éjszaka, nálunk ennél már több. Itt 24, amit most mérhetünk. Ó, az órámon már 27, azt a mindenit. Megyünk fölfelé, és 35-ig melegszik majd a levegő. Szóval meleg lesz ma is, de eső imit amott érkezhet majd.
2: Dél körül kora délután megérkezik a csapadék. Egyesek szerint zivatar, mások szerint akár még vihar is lehet. Hát meglátjuk, hogy ezek közül melyik lesz a valós. Ami tuti, hogy valós, hogy dübörög a tippjátékunk, foci, VB tippjáték. Minden nap egy bizonyos mérkőzésre lehet tippelni. Ma a Belgium-Szenegál összecsapásra várjuk a tippeket. A rendes játékidő végeredményét kell, hogy megtippeljétek. Egészen este 6 óráig jöhetnek a tippek, Viberen vagy SMS-ben 0620-978-978-5-ös. Amennyiben döntetlenre tippelnétek, úgy mindenféleképpen írjátok bele, hogy akár a hosszabbítás, akár a 11-es párbaj után ki lesz szerintetek a továbbjutó, mert hogyha nincsen pontos, 100%-os teli találat, akkor azok között sorsolunk, akik legalább a tovább jutót eltalálták, és hogy mik a nyeremények, figyeljetek, már is mutatjuk.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: Yeah! Szóval ilyen klassz nyereményeink vannak, úgyhogy érdemes tippelni. Még egyszer 0620 978 978-5-ös, ide jöhetnek a tippek SMS-ben vagy Viberen a saját nevetekkel együtt. Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
3: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
3: De akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
3: Mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
3: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
3: Ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknado-hoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
3: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsomban játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
3: Várj. Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsomban, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa. Esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mireli cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallod, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
3: Megvan.
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtelen elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rosszabbe tartanánk egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
3: Végül is lássuk be, logikus. De ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen.
3: Úgyhogy... Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj,
3: megkész.
2: Ez kész.
3: Ne, és még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Vetítség, 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
3: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
3: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
3: Mennyiből? 10-ből?
2: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
3: Tehát, Jézusom,
2: hogy, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
3: Ez tényleg olyan, mint egy gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon zsé-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
3: Az mondjuk jó, az és, jól néz ki.
2: És bikinis lányok, tehát hogy tényleg ebből adódik a film.
3: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk. Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
3: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
3: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
3: Hát mert hó van.
2: Ja, értem.
3: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Love Actually meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
2: Igen, ez így, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, 2, mert ezt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án lavinacápa.
3: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
2: Meg egyébként is Lovin. I'm Lovin. Lovin it.
3: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
2: Zseniális. Tehát, hogy köszönöm. Én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknadónak.
3: Köszönöm, hogy ezt megosztottad. Tetszik? Még egy reakció itt a kajás dologra, amiről tényleg nem beszéltünk, a kajapazarlás, hogy itt felvetették az ötletet, és szerintem tök jó ötlet tényleg, hogy hogyan tudjuk a még nem lejárt, de tudjuk, hogy már nem esztük meg ételt odaadni rászorulóknak. Igen, erre felhívom a figyelmét mindenkinek, akinek erre hatása lehet. Nekem tökre tetszenek ezek a nyilvános hűtőrendszerek. Értem én, hogy ANTS így meg úgy meg stb. De hogyha vannak emberek, akik szegények, a kukából étkeznek, akkor annál meg csak jobb.
2: Igen, az biztos. Na, közben én is nézek üzeneteket, csak nagyon érdekes formában jelennek itt meg jönnek közben folyamatosan a tippek is.
3: Mire tippelnek? Vele nézem. Figyelj, itt van nagyon... egy szenegáli tipp.
2: Van szenegáli tippünk is, igen, tehát itt van ilyen Belgium-Szenegál 2-3, de van 2-1-es belga győzelem is.
3: Többen mondják, nagyon vegyes a belga. Kép. Többen mondják a belgát.
2: Igen, igen, tehát hogy egyelőre többen tippeltek Belgium győzelmére, de van, aki meg Szenegára tesz. Igen, ez nem egy annyira egyértelmű történet. Mondom, 4 óra dárcozást lehet megnyerni, holnap reggel sorsolunk. Illetve wellness hétvége a fődíj. Hát ki ne akarná elmenni wellnesselni?
3: Abban mondjuk most én elgondolkoztam, tehát hogyha jó, de ez nem ilyen havas terület, ugye? Tehát itt nem jön a lavinacápa, ahol a wellness van.
2: Nem, itt nincs lavinacápa.
3: No, ebben az órában a témánk az lesz, hogy soha ne ülj be olyan étteremben nyaraláson, és majd elmondjuk, hogy milyen étterembe. Hoznak néhány tippet, megnézzük, hogy ezek tényleg jogos tippek-e vagy sem, mint már Rolanddal ellentétes véleményen voltunk. Én azt mondtam, hogy akik így az utcáról csalogatnak, hogy gyere be hozzánk, az nem jó. Roland mégis beült egy ilyen helyre, aztán jó volt, de lesznek majd még szempontjaink. Előtte azonban
2: jön, amit dob a zenegép rovatunk, hiszen szerda van, úgyhogy a mesterséges intelligenciával fogunk dalt iratni.
3: Na.
2: Az ételpazarlás, ha már így szóba került, akkor ez lesz a témánk, és két olyan stílust szedtünk elő, amilyen stílusban még nem irattunk dalt, ha kíváncsiak vagytok, akkor egy picit türelem, nem sokára jövünk tehát a legújabb AI mester műveinkkel, addig pedig jöhetnek a tippek. Belgium, Szenegál, a rendes játékidő végeredményére tessék tehát tippelni, SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
4: Hangerő fel, problémák le, Forrás Rádió, bulizd velünk végig a nyarat!

0: 7 perc múlva fél 9, miután nagy nehezen túltettük magunkat. A lavina cápa okozta sokkon, itt van Andi is. Hello!
1: Hello! Hello.
0: Ez egy létező film, te ismered? Lavina cápa.
2: Lavina cápa, nem.
1: Megnéztük a promóját, nagyon jó.
0: Zseniális, igen, miközben megnéztük a trailerét is, úgyhogy egy közös stábos filmnézést egyszer össze fogunk hozni, és megnézzük a lavina cápát, mert hogy online fönt van neten, úgyhogy meg lehet nézni.
2: Ez idei film, amúgy?
0: Nem, 2014-es, nem is értjük, hogy ennek vagy nem jött velünk szembe.
2: Yeah.
0: Egy síparadicsomban rendeznek egy bikini versenyt, mert hát valahogy oda kellett vinni a hiányos öltözetű lányokat.
2: Jaj,
0: ez így, és akkor a prehisztorikus hócápák kiolvadnak egy lavina hatására.
1: Jó, de igazából ezek a lányok ott jacuzziztak, tehát azért egyel közelebb hozták a valósághoz. Azt nem tudom, hogy miért ilyen neonkékek, vagy ilyen kékesen világító szellemcápák ezek, de lehet, hogy csak ilyet tudtak animálni.
0: Igen, a CGI az. Jönnek a CGI cápák, aztán mindenkit megzabálnak. Hát ennyi körülbelül a film.
1: Volt már akkor ChatGPT? Lehet, hogy ilyen, akkor még nem. Tehát, hogy ezt meg kellett rajzolniuk.
2: De egyébként az a legdurvább az egészben, hogy a cápa filmben a cápa az milyen ijesztő volt már, pedig ahol az igazából csak egy díszlet volt.
1: Az a henger?
2: Nem, csak hogy így belegondolva, hogy most már nem tudnak annyira ijesztő cápákat csinálni, mint az, amennyire az a cápa volt ijesztő.
1: Nézd meg újra, mikor nézted utoljára? Tehát az felnőtt fejjel nézve eléggé komikus.
0: De ott azért
2: komikus,
0: van egy,
2: de hogy olyan, igen, a hangulat, a zene.
1: A zene miatt, a zene nagyon jó.
0: A zene is, meg az egésznek a fotózása is nagyon jó, tehát hogy hát ők tudtak filmet készíteni.
1: Kijön egy brutális lag a vízből.
0: Igazából itt nem annyira állt rendelkezésre a filmkészítői szaktudás.
1: Hát, vagy másra költötték a pénzt, mert van benne néhány olyan szereplő, aki szerintem pénzbe került, de most már a hóban sem lehetünk biztonságban, és valami ilyesmi van a szlogenben, hogy Snowbody.
0: Igen.
1: Hogy ilyen kis szóviccelnek is még.
0: Igen, de benne van a szállító kettőből a szexi szőke csaj. Lehet, hogy ő került sokba. Elvitt a költséget és egy harmadát.
1: Hát nagyjából igen, tehát szerintem a Piranya 3D második része a Piranya 3DD. Figyeled a finom utalás? Az is azon ment el, hogy szerepel benne David Hasselhoff. Tehát, hogy ott elment rá a pénz. Sokkal jobb az első rész.
0: És drága volt a cateringje. Na, gyerekek, jön a zenegépromatunk.
1: A földre
0: meg a pia. Szóval, pláne utóbbi. Jön a mit dob a zenegépromatunk. Ételpazarlás volt a témánk az előző órában, és maradunk ezen a vonalon. Az ételpazarlásról irattunk dalokat a mesterséges intelligenciával. Ráadásul, hát azért próbáltuk mondjuk ezt a picit komolyabb témát egy ilyen vidámabb stílussal kompenzálni, mert hogy reggae lesz az első stílusunk. Reggae dalt még nem irattunk.
1: Hát akkor jöjjön az első falat.

0: Ennyi. Hát gyerekek, ez jó
1: ez
0: volt.
1: Ez így tökéletes, ahogy van.
0: Nagyon jó.
1: Romlottétel is üt.
2: Nagyon jó reggi zenét képes írni az AI.
1: Nagyon érzi. Lehet, hogy azért, mert a reggi zene az alapból egy kicsit egyszerűbb műfaj.
2: Hát ezt azért beszélt meg a Miksel. Átküldjük a Mikselnek. Lehet, hogy innentől a ladányben fölveszi a... ezt így a koncertprogramjába.
1: Ez egyébként szerintem nagyon rendben volt. Andi?
3: De hogy meglepődnének, amúgy nem lehet, hogy csak elkezdenének énekelni a romlott kajáról.
2: Szerintem is, írtunk egy új dalt. Az ételpazarlásról.
1: Figyelj, végül is, amúgy tudom, nem nagy kedvenced a Magna Cum Laude, de a Pálinka dal is így született, hogy kellett egy reklámdal, és 20 perc alatt megírták, és nem gondolták, hogy annyira nagyot csap majd.
2: Nekem nincs bajom a Magna Cum Laude-val, csak hát élőben nekem egy picit ilyen lagymatag.
1: Jó, értem, de most ez a regi stílus, ez nekem nagyon bejött ebben a formában. Tehát ez itt tök jó volt hallgatni.
2: Igen, ez tényleg jó volt. Na, akkor jöjjön még egy olyan stílus, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon hogyan abszolválja az AI. Ilyen dalt sem irattunk még vele. Latin sláger következik.
1: Igen, ugye az előző volt Ne edd meg, és ez lesz a Kefíres tejföl.
3: Ez a te dalod.
1: Lehet.
2: Úgyhogy jöjjön akkor az AI maluma.
1: Vébére is jó.
3: Aha. Ja, tényleg.

0: Asztal! Hát szerintem innentől minden héten latin és regi dalokat fogunk iratni az AI-jal.
1: Nyitva a slágergyár. Annyira furcsa ebben a zenei kontextusban a büdös a sajt, nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nem várt fordulat egy dalban.
0: De figyelj, arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk ugyanerre a zenei alapra, amit most összehozott, például a latin, hogy tudna-e egy szerelmes dalt írni?
1: Ja, de persze. Most,
0: ugyanezzel a zenei alappal.
1: Persze.
0: És esküszöm, az még lehet, hogy fura slágeres is lenne. Nem tudsz vele gyorsan legeneráltatni egyet?
1: Ennyire gyorsan nem, de biztos,
0: hát a következő megszólalás.
1: Megpróbálhatjuk, persze. Most azon gondolkozom, hogy... De mondjuk ilyen steril...
2: Ez egy rádió műsor, történeteket mesélni.
1: Hogy lesz ebből a szerelmes dal?
2: A
1: kefirré lett a tejfel, ez egy sterillé vált a Gergő.
0: Sterillé vált a... Elnézést kérünk minden Gergőtől.
1: Sterillé
0: vált a Gergő.
1: Hát, nem tudom, hogy meg tudja ugyanez, de megpróbálom a következő megszólalásra ezt megalkotni. Jó, szerintem ebben a két műfajban Isten király, tehát nagyon nagyokat alkotott.
0: Hát ez nagyon jó, de mind a kettőre lehet bulizni, különösen erre a latinra.
2: Ja, igen.
0: Nem gondolsz bele abba, hogy egyébként a rosszajákról.
2: Igen.
1: De egyébként figyelj, simán lehet, amikor hallgatjuk ezeket a sakirákat, meg nem tudom, ki fordítja rá. Mi ez a vakavaka? Tehát lehet, hogy ez is valami.
0: Hát ezek olyan, mint a
1: közlekedési dugóról szól.
0: A csajokon tudod a kínai tetkók, és lehet, hogy az van ráírva, vagy sütőpapír. Hát na, most sosem tudod.
1: Kit érdekel?
2: De vannak ilyen dalok egyébként, amiket fennhangon énekeltünk, és akkor most belegondolsz, hogy amúgy egy némelyiknek a dalszövegébe, hogy ez a Mysterious Girl szokták általában felhozni, mert annak is azért elég fura a szövege.
0: Tényleg? Annak nincs így megírtál, hogy miről szól a szövege.
2: Hát majd nézd meg.
0: Majd megnézem, jó.
1: Jó, figyelj, én akkor alkotok. Mi lesz a témánk? Beszélgetünk majd nem sokára egy új témáról, méghozzá arról, hogy hogyan csalogatnak turistákat éttermek, étkezők különböző helyeken, és mire kell odafigyelnünk, mi becsapás, és mi tényleg ilyen helyi tradicionális lokálpatriotizmus.
0: Így van, úgyhogy erről beszélgetünk meg, akkor hozunk egy ilyen újra értelmezett latin dalt, úgyhogy tartsatok velünk.
3: Komáromban rádió felhangosít, háttérzaj leszáll.

0: Kérem szépen, költői magasságokban jártunk a halott pénzzel, ez volt a Feneked a gyengém. 3 perccel járunk, 8:45 előtt. Hát innen jutottak el a szétszeretlekig. Na.
1: Igen, hát igen. Alakult.
0: Megvan az íve ennek is, karakterfejlődés.
1: Egyébként ezt a Dávid ezt már el akarta dobni már, hogy egy koncertműsorról meg ilyesmi, és annyira követelte a közönség, hogy nem tudják lehagyni. Tehát, hogy ennek egyébként minden műsorban ott kell lennie.
0: Igen, hát sok az SS lány, tudod. Jó az ez. Na, kérem szépen, sikerült megiratnod a latin szerelmes dalt?
1: Na most figyelj, elmondom, mi történik. Egyrészt még egy pár másodpercig tart a komponálás, másrészt ennyi idő alatt, tehát kicsit bonyolultabb lenne pont ugyanezt megcsinálni, tehát csak remixet tudok belőle készíteni, az új szöveggel. Úgyhogy most egy remix verzió születik, benne van a pakliban, hogy sikerül pont olyanra, de benne van a pakliban, hogy egy kicsit átalakul majd. Aki most kapcsolódott, az tudjon róla, hogy egy latin szerelmes dalt alakítunk át, éppen a latin romlott ételekről szóló dalból, csak hogy legyen értelme ennek az egésznek.
0: Jó, akkor a megszólalás
1: 10 másodperc. Nem, 10 másodperc. Most töltöm le, formázom, és akkor innentől már csak annyira van szükség, hogy te a keverőpulton betold a megfelelő.
0: Mehet? Mikor most ezt a potmétert én így
1: hát megnézzük, jó? Én sem hallgattam át, ez az élő műsor varázsa, tehát akkor premier következik most.

0: Hát üzenünk a Délhennynek, meg a Nótármérinek, jó pénzért eladjuk nekik. Nagyon szívesen ezt a
1: amúgy
0: zenei alapot
1: szerintem
0: a szöveggel.
1: A címét hagyjuk meg úgy, hogy kefíres tejföl.
2: Kefíres tejföl kettő.
1: Minden más, egyébként igen, az lett a címe. Minden más maradhat. Az a durva, hogy nagyjából gyorsabban generáltam ezt le, mint ahogy meghallgatunk egy ilyen dalt.
0: Ugye?
1: Te beülsz egy rádióba, és akkor úgy csinálod a műsort, hogy amíg szól egy dal, tényleg mint a vonatsín, hogy így rakod le a vonat teljes síneket, hogy ne menjen le róla a vonat.
0: És most gondolj bele, hogy mondjuk ugyanezt a zenei világot, ha mondjuk erre iratsz egy spanyol nyelvű szöveget, amit nem is értesz, akkor az lehet, hogy egy világsláger.
1: Megcsináljuk, figyelj. Te leszel a producer.
0: Jó.
1: Jó.
0: Roll G.
1: Vajon erre rájött már más?
2: Roll G.
0: Lehet, lehet.
1: Én meg leszek az ADI.
0: Tényleg meghallgatom. Most adáson kívül írás már egy spanyol szöveget. Tök
1: hát kíváncsi
0: lennék.
1: Itt fel, Roland bedolgozó leszek itt. Ő az ja, az ötleteket. Tényleg. Olyan, mint egy ilyen nagy producer. De szivarozzál már közben.
0: Nem szoktam szivarozni.
1: De valami, hozz be valami
0: allűrt. Igyok valamit, vagy mit? Milyen allűrt?
1: Legyen egy macska az ületben, vagy valamit csinálj.
2: Egy gyűrű a kis ujjadon.
0: Legyenek citusok az ölemben. Beszéljünk adáson kívül. Most Andinak voltam. Na, szóval egyébként most témát váltunk, de zenékről most kicsit lejövünk, igen, mert ugye ígértük, hogy körbejárjuk, hogy milyen éttermekbe nem szabad elvileg beülni a nyaraláson. Vannak ilyen figyelmeztető jelek, bár én rögtön ezt meg tudtam cáfolni az első pontnál, mert nekem erre van pozitív élményem.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy igazad van, de mindegy, itt az a lényeg, hogy különböző turista csalogató helyekről próbálnak minket lebeszélni, és ugye amikor elmegyünk valahova, akkor szívesen próbáljuk ki ott a helyi dolgokat, de nem biztos az, hogy ami annak tűnik, vagy ami nagyon csalogat, az feltétlenül a legjobb lesz. Mik a pontok?
0: Az első pont, hogy az utcán hívogató pincér vagy egyéb alkalmazott, mert hogy állítólag a jó éttermeknek nincs szükségük arra, hogy az utcáról becsalogassák a vendégeket, azért szerintem azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon sok turista van, és nagyon sok étterem, ott kell ilyet alkalmazni, vagy legalábbis hát megpróbálják, mert hogy nagyon nagy a konkurencia.
1: Hát én ettől rosszul vagyok. Tehát amikor a Váci utcában sétálsz, és ott vannak ilyen diákmunkások felkérve, és kiugranak eléd fiúk meg lányok, hogy nézd itt az étlap, gyere, ülj be itt az étlap, nézd, és nem ül benn senki, nem mész be, csak azért, mert ott valaki az orrod alá nyomja az étlapot. Tehát, hogy egy jó éttermet onnan tudsz, hogy jó étterem, hogy látod, hogy ülnek bent, esznek, boldogak. Nem onnan, hogy az orrod alá dugja valaki, hogyha azt csinálni kell, ez nekem már büdös, mert akkor azt érzem, hogy itt valamiért tukmálni kell, hogy egyáltalán bemenj.
0: Igen, de mondom, ott, ahol például mondjuk tengerpartokon, ahol komplett ilyen étterem sor van, és érted, van a soron, nem tudom, 30 étterem alsó hangon, ott azért valahogy el kell érni, hogy ezt próbáld ki, és ne a kettővel mellette lévőt, vagy a négyel mellette lévőt.
1: Jó, de akkor dögös fiatal lány becsábít, vagy kicsit pufókabb mamma, akkor nyilván oda kell bemenned, ahova mamma csábít, és te nem oda mész be, pedig ő főz jobban.
0: Én ahova bementem, oda férfi ember hívott.
1: Na, ezt fejtsd ki!
0: Nem, egyébként szimpatikus volt az étlap, tehát tényleg maga a kínálat, és utána beültünk, és jót is ettünk. Nem akkor, hanem este, tehát az napközben volt, és este ültünk be vacsorázni, és tényleg jót ettünk.
1: Andi, tégy igazságot.
2: Én nem szeretem az ilyen helyeket, megmondom őszintén, és én arra jöttem rá, hogy oda kell menni, ahova a helyiek járnak.
0: Amúgy ez egy örök igazság.
2: És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi például nagyon megszívtuk, amikor Isztambulban először már nagyon éhesek voltunk, és beültünk az első ilyen helyre, ahova szintén becsábítottak minket, mert hogy ez milyen jó lesz. Egyrészt sokkal drágább is volt az étel, másrészt ugye hát annyira nem is volt jó, és ugye másnap meg olyan, egy ilyen kis, nem tudom, kis lepukkant kifőzdének tűnt az egész hely, de olyan finomat ettünk ott, mint életemben soha. Én nem tudom, gyerekek, de tehát életetekben ettetek már finom rizst. Sima rizs volt, de egyszerűen így két pofával ettem.
1: De nagyon átérzem, Görögországban csináltuk meg ugyanezt, hogy beültünk valamilyen nagyon fenkölt, vagy ilyen helyi felhájpolt helyre, az semmi volt, és másnap bementünk egy olyan helyre, ahol tényleg ilyen trikóban a papa hátul vágta le éppen a húsnak a fejét, meg nem tudom, és ott tettem báránycombot, úgyhogy nekem Magyarországon ez nem volt ilyen különleges élmény, annyira finomat, mint ott, tényleg követni kell az éhes görögöket, meg az éhes helyieket.
0: Igen, azért. Egy jó tanács. Na, gyorsan haladjunk, mert mindjárt óra vége. Közvetlenül a fő turista látványosság mellett van. Amúgy azokat tényleg érdemes kerülni, mert általában drágábbak. Igen. Így van. Ha túl hosszú az étlap, úgymond minden kapható, aha, mert akkor kisebb az esélye, hogy jól készítik, meg ugye arra is utalhat, hogy sok az előre elkészített, vagy a lefagyasztott étel, amit használnak.
1: Ez amúgy tök jogos, mert tényleg most, hogyha belegondolsz, hogyha te kirendelsz egy pizzát, az öcsét kirendel egy hamburgert, valaki meg egy steaket, annak mind a háromnak el kell készülnie ugye takra, Hát akkor azok mennyire lehetnek előre gyártva?
0: Igen, nyilván mindenhol előre dolgoznak valamelyest. A mérték, ennek a mértéke az a kérdéses. Ha nincs helyi ital vagy desszert, hanem csak világmárkás, ilyen sablonos.
1: Az miért baj?
0: Ételek vannak. Nem tudom, én egyébként mindenhol szeretem a helyi ízeket megkóstolni, tehát én nyitok e felé.
1: Na de nálunk mi a helyi íz? Tehát mi az, amit látnod kell az étlapon, hogyha mondjuk idejön egy külföldi turista, akkor ne legyen elégedett, hogyha van kóla, de legyen elégedett, hogyha van traubi?
0: Nem, hát nem italban. Ital. Hát italban nem annyira, ételben lehet.
2: Ételben inkább, igen. Tehát azért nálunk nyilván ott van a gulyás.
1: Tehát legyen ott a gulyás mindenképpen, hogy lássák, hogy ez egy magyar hely?
2: Hát ha olyan a hely, akkor igen, ha egy ilyen tipikus magyar hely. Tehát ahol mondjuk enne egy helyi. Tehát egy csárdáról van szó, akkor igen, ott legyen.
0: Igen, minden az Instagramról szól. Hát ezt nem tudom, ez bajos, mert ugye itt hát arra utalnak, hogy a tálalás fontosabb, mint az ízek. Jobb helyen a kettő együtt jár.
1: Ti szoktátok nézni az ilyen helyértékeléseket, mert nekünk az Görögországban tökre bejött, hogy a turisták hány pontra értékelnek helyeket. Nyilván mindenhol van egy-két szemét, aki csak rossz napja van és le akar másokat húzni, de azt ki lehet szűrni, és eléggé működik az, hogy hányan értékelik az adott helyet jóra.
2: Igen, én is szoktam mindig nézni, de én itthon is nézem egyébként, nem csak külföldön.
0: Én is megszoktam, igen, én is megszoktam nézni. Illetve a másik, hogy csak turisták ülnek bent, hát ez összevág azzal, amiről előbb beszéltünk, tehát hogyha egyetlen helyi vendéget sem lesz.
2: Hát azért mondjuk, látszik szerintem.
0: Igen. Mondjuk jó, különösen, ha mondjuk Ázsia felé mész, tehát hogy ott azért látod, hogy kik a helyiek.
1: Szerintem az adott nép nyelvén egy nagyon hangosat be kell káronkodni. Felszíszenek, hogy na, akkor ott vannak a helyiek.
0: Akkor utána mindenképp be kell csapódni közéjük, mert biztos jó néven veszik a társaságodat.
2: Biztos, igen.
0: Jó, akkor legyen ez a záró bölcsességünk erre az órára.
3: Ha van

0: Hockeyrajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tatováros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az elmúlt két évben több mint 2000 rászoruló család tudott átállni biztonságos fűtési rendszerre. Itassuk a madarakat a kánikulában. Zumba parti lesz a szabadban, Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyit lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ketten az MTI-vel. A szervezet tájékoztatása szerint a program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretett Szolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel termelt bevételek révén az elmúlt két fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MTI-hez kedden eljuttatott hírlevelében. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Kiemelték, fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, a víz utánpótlás legyen folyamatos, nem szabad becsapni őket, olvasható a DDMP hírlevelében. Esztergomban a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága által működtetett kihelyezett ügyfélszolgálat július és augusztus hónapokban ideiglenesen szünetel, kérik a lakosság megértését és türelmét. Zumba parti lesz a szabadban, Oroszlányban. Ivan Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Norica szervezésében. Csiszár Anita és a környékbeli zumba oktatók is ott lesznek július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma még zömében napos, meleg idő várható vármegyénkben, de a késő délutáni órákban már megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. 31 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra 5 perc, szevasztok, ez már a Buenos Morgan utolsó órája, gyorsan ráesünk az utakra, hogy aktuális infókat tudjunk nektek mondani. Bicske és Biatorbágy között erős a forgalom, ez még mindig igaz, erőteljesebb a torlódás, mint egy órával ezelőtt, és Tatabánya után is van némi nemű torlódás az M1-esen, ezt látom, és ne felejtjétek, hogy a Szárligeti lehajtó pedig le van zárva a határ felé vezető oldalon, a 48-as kilométernél, és ez így lesz decemberig.
3: Most már 30 fokot mérhetünk, és délután 2-ig elérjük a mai csúcsot, ami 35 lesz. Előfordulhat eső, de nem ígérik biztosra. Holnapra jön a lehűlés, durva lesz, a fejfájosok készüljenek. Holnap már csak 27 fokos lesz a csúcs, a mai 35-höz képest az semmi.
2: Ami viszont folyamatosan csúcs ezen a héten is, meg a jövő héten is, a foci VB tippjátékunk. A mai napon a Belgium-Szenegál meccsre lehet tippelni, egészen este 6 óráig, és hogyha így tesztek, akkor nagyon klassz nyereményekkel gazdagodhattok. Mutatjuk már is a részleteket.
0: Helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
3: Nyami.
2: Bizony, úgyhogy nagyon klassz nyereményeink vannak. 0620 978 975-ös. Ez az SMS és Viber számunk, ide küldhetitek el a tippeket. Ami fontos, a rendes játékidő végeredményére kell tippelni. Ez ugye lehet mondjuk egy belga győzelem, lehet egy szenegáli győzelem, pontos számszerű végeredményt írjatok, ez a tippünk. Na de, ha döntetlenre tippeltek, mert az is lehet, akkor írjátok oda azt is, hogy ki lesz a tovább jutó. Erre azért van szükség, mert ugye első körben azok között sorsolunk, akik eltalálták a pontos végeredményt. Ha viszont ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a tovább jutót, és ma például pont egy ilyen körünk lesz, mert hogy a 3-0-át senki nem találta el, 3-1, 2-1, 3-2, mindenre tippeltetek tegnap a francia-svéd meccs kapcsán, úgyhogy ma azok között sorsolunk, akik Franciaország győzelmére tippeltek.
3: De közben egyébként azt látom, hogy tök jól értitek a játékot. Itt Dina írt például egy Belgium-Szenegál 1-1-et, és utána pedig oda is írta a nyertest, azt hiszem. Várjál? Nem. Várjál. Ő nem írta oda.
2: Na,
3: pont.
2: Hát akkor Dina.
3: Dina.
2: Tessék
3: még
2: potolni.
3: Annyit ír, hogy ki nyer, mert hogyha bejön az 1-1, és aztán a végén megtippeled, hogy nyer a Szenegál, és ők nyernek, és senki más nem tippel ilyet, akkor tudti tiéd a napi nyeremény.
2: Na, ugye? Szóval, hogy ezért, ha
3: de
2: döntetlen...
3: De ugye belgát nyernek, mondom.
2: Ha, szerintem Szenegál. Na, ha döntetlenre tippeltek, akkor mindenképpen írjatok egy továbbjutót. Jó, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor ebben az órában a tegnap tippelők között kisorsoljuk a 4 óra dárcozást, és nyilván holnap reggel pedig a ma tippelők között, és ne felejtjétek, a játék fődíja, amit majd a két hetes játék végén sorsolunk ki, az pedig egy nagyon klassz wellness hétvége lesz, úgyhogy jöhetnek a tippek. 0620 978
0: 985. Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Morgan!
4: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight.

0: 1 perccel járunk, 9:45 előtt.
1: Hello.
0: Jó hangosak vagyunk, ezt én mindjárt korrigálom.
1: Örülj neki.
0: Itt a keverőpult. Hát én örülök neki, hallgatok, nem biztos, ez már megint egy másik kérdés. Igen, na, akinek viszont egészen biztosan örülhetünk, itt van velünk Kata Pordán. Kata!
1: Szia!
0: Testépítő! Hello, Kata!
1: Háromszoros világbajnok. Szia!
2: Sziasztok!
0: Picit közelebb a mikrofonhoz szerintem, és akkor jobban is fogunk hallani. Ja, Ádik segítesz, egy kicsit a mikrofont húzzuk arrébb, hogy jól halljuk a Katát, akit láthatunk is, mert egyébként közben megyünk ugye videós formában is, meg ugye itt hallhatóak vagyunk adásban is. Háromszoros világbajnok naturál testépítő. Ez így tökéletes, ahogy mondjuk?
2: Igen, igen, így van.
0: Gratulálunk, és ugye ezt baromi kevés idő alatt érted el, már mint olyan szempontból, kicsit áruljunk el ilyen kulisszatitkot, hogy én a Katát régóta ismerem, mert hogy a Kata táncolt. Ugye te a Népház Showformációs Táncegyüttesnek voltál a tagja, 10 évig, ezt rákérdeztem adás előtt, hogy konkrétan mennyi ideig, és akkor így a tánc az már nincs, de a testépítés van 1 éve nagyon komolyan. Figyelj, kezdjük onnan. Honnan jött ez az egész, hogy te bele akarsz vágni ebbe a testépítésbe ilyen versenyszerűen?
2: Tavaly igazából elkezdtem edzeni olyan március környékén, és akkor egészen rendszeres lett. Aztán a barátnőim mondták, hogy mi lenne, hogyha versenyeznék, próbáljam ki magam. És az elején így nem voltam ebbe biztos, aztán úgy voltam vele, hogy hát egyszer mindent ki kell próbálni, akkor nézzük meg, hogy milyen ez a dolog.
1: Na jó, de nyilván ott volt az alapod a tánc miatt. És utána elkezdtél edzeni, de úgy kezdtél el edzeni, mint ahogy bárki, hogy lementél a konditerembe, és így nézted, hogy akkor hát ez a gép tetszik, akkor azon most nyomok egy sorozatot, megnéztem YouTube-on, ez bejön, akkor úgy. Vagy úgy, hogy konkrétan feledzeni magadat egy ilyen típusú versenyhez?
2: Nem, abszolút nem így álltam neki az elején, hanem szimplán ilyen egyszerű edzésterveket követtem. Nem így a verseny kategóriának megfelelően, hanem csak szimplán, amihez kedvem volt, meg nem is olyan intenzitással csináltam, mint mondjuk egy versenyfelkészülésbe. Aztán nyilván, amikor már körvonalazódott bennem, hogy akkor itt verseny lesz, akkor már azért úgy kezdtem el edzeni.
1: Itt nekem egy nagy kérdésem, hogy mennyire fontos ebben az adottság, és mennyit lehet hozzátenni, mert azért feltételezem, hogy az ilyen versenyekhez kell egyfajta testalkat, vagy valamire könnyebb ráépíteni, vagy ezt rosszul gondolom?
2: Nem, jól gondolod, itt a versenyzésnél nagyon fontos dolog a genetika, hogyha jó genetikád van, akkor sokkal, nem mondom azt, hogy egyszerűbben, de azért sokat hozzá tud tenni egy olyan genetikájú versenyző formájához, mint mondjuk egy kevésbé olyan genetikájú, azért akinek nem olyan jó, annak sokkal többet kell dolgozni.
1: Ezért
2: azért
1: nem vagyok világbajnok.
0: Csak ezért, csak a
1: itt
0: genetika.
1: Itt fogja genetika.
0: Igen, igen. Figyelj, Kata, mennyi melót kell ebbe beletenni? Mert most nyilván ezt így kimondjuk, hogy 1 év alatt eljutottál a sima hétköznapi edzésektől addig, hogy háromszoros világbajnok naturál testépítő vagy. Tényleg egy óriási elismerés, és gratulálunk. De hogy mégis

0: fontos gyakorolni, mert nyilván így tudod megmutatni, hogy mire edzettél az elmúlt időszakban.
1: De olyankor elsz egy tükör előtt, és mondjuk azt nézed, hogyha 20 fokban fordítod az öklöd, és így beszorítod, akkor lesz úgy az izoma, hogy a legjobb?
0: Például igen.
1: Na, kezdem én ezt érezni.
2: Á, igen, elméletben érzed, gyakorlatban de vagy.
1: Tehát akkor 5-6 edzés, meg még a pózolásból mennyi?
0: A pózolás oktatóval heti egy mondjuk, és ezen kívül otthon minden nap egy órát kellett ezt gyakorolni.
2: Azért ez kemény. Tehát, hogy látod, ez az, amit egyébként laikusként soha a büdös életben ki nem találnál.
1: Háromszor vagy négyszer kimondtad, most én is kimondom, tehát háromszoros világbajnok naturál testépítő vagy. De mi az, hogy naturál testépítő? Mert ezt se tudjuk.
0: Vannak olyan versenyek, amik szigorúan naturálak, illetve vannak olyan versenyek, ahol nem feltétlenül elvárt a naturál lét, illetve itt is meg lehet különböztetni lifetime naturál embereket, illetve simán naturál embereket.
1: De mi az a naturál? A teljesen természetes? Tehát akin semmilyen beavatkozás nincs?
0: Az a lifetime naturál, aki soha életében semmilyen szert vagy teljesítményfokozót nem használt. Aha. A naturál pedig olyan ember is lehet naturál, aki ilyet használt, viszont már nem lehet kimutatni a szervezetében.
1: De érdekes, nekem a naturálról nem a szerhasználat, vagy az ilyen fokozó jutott eszembe, hanem inkább az, hogy van-e rajta valamilyen beavatkozás.
2: Az más szerintem, az egészen más.
1: Jó,
2: kategória.
1: Oké, kezdjük helyre rakni.
2: Várjál, viszont akkor ha már kategóriák. Te ugye a bikini modell kategóriában indulsz.
1: Hogy vágod?
2: Hát mert előbb mondta.
1: Ja,
2: hát nem megkérdeztem, adáson kívül. Hát csak azért vagyok ennyire képben. Igen, de hogy, tehát, hogy itt azért ugye vannak a, ezt mi nagyon laikusként úgy fogalmaztuk meg az Ádival, hogy itt a bikini modell, fitness modell, ők azok a csajok, akik még nőiesek férfi szemmel, laikus férfi szemmel nézve is, ugye? És akik nincsenek annyira brutálisan szétgyúrva. Ez nagyon laikus megfogalmazás volt.
0: Igen, mondhatjuk így, igen.
1: De mert engem ebben az érdekel nagyon, hogy nem esel át ezen a bizonyos határvonalon, vagy nem kaphat el a gépszít, tudod, a tetkósok szokták azt mondani, hogy jó, csak egy tetkót, aztán úgy néznek ki egy hét után, hogy minden tele tetkóval. Tehát nincs benne az a veszély, hogy jövő héttől úgy nézel ki, mintha 100 000 darázs összecsípett volna?
0: Hát most itt láthattok engem, én egy éve edzek, és tényleg maximálisan beletettem mindent, és nem nézek ki.
1: Hál' Isten,
0: durván.
1: Amúgy szerintem, de...
0: Nyilván ehhez olyan fizikumokhoz több 5, akár 10 év edzős múlt is szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen szinten naturálon ki tudja magát gyúrni.
1: De nem esel át a vonalon? Tehát nem az a cél, hogy 5 vagy 10 év után már úgy néz ki, aztán rád se ismerünk egy idő után?
0: Nem ez a cél, illetve minden kategóriának megvan a kritériuma, hogy... milyen, hogy kell kinézni. És nyilván én ebben a kategóriában szeretnék maradni, ezért ezeket is fogom tartani, ezekre edzek.
2: Ugye itt nagyon fontos, hogy a testépítés az ugye nem csak az edzésről szól, szóval neked az egy ilyen teljes életmódváltással is jár. Gondolok itt például a táplálkozásra, mert az nyilván elengedhetetlen, ezt azért meg laikusként is lehet tudni.
0: Abszolút felforgattam mindennapjaimat. Nyilván új volt, hogy minden kaját, minden főzés előtt, mindent gramra pontosan kimérni, és ezután beírni a kis applikációba, én egy ilyen applikációval követtem, és akkor ez alapján tudtam így nyomon követni, hogy most hol tartok, mennyit tehetek még ma, hogy kell összehoznom a holnapomat, és volt, hogy 2-3 órát is elvett ez a napomból.
1: De van olyan, hogy mit tudom én, most megkívánsz egy gombóc csokifagyit, és akkor azt megeszed, de cserébe mit tudom én, a kalóriabevitelből levonod, vagy nincsenek ilyen csalónapok?
0: Vannak csalónapok, én egy-kétszer tartottam, de nem is napot, hanem étkezést, aha, hogy akkor tényleg azt nem számoltam, viszont egy héten egyszer, de ez azért nem jó, mert nagyon át lehet esni, hogy akkor utána már jó, hogyha egyszer lehetett, akkor többször is, és akkor így lehet elrontani az egészet.
1: De ez neked mennyire nehéz, mert én ebbe a részbe belehalnék.
0: Igen, mentálisan ez nagyon megterhelő, és nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy megállj tudj parancsolni az éhségnek.
1: Nyilván a fogyókúra még úgy, ahogy megy, de az, hogy gramra mindent kimérni, tehát gondolj bele róla, nincsen az, hogy akkor mit tudom én, megkívánsz ott egy akármit, egy lecsót.
2: Bármit, vagy te mondjuk, azt tudnod kell Ádiról, hogy ő ilyen sajt és tejföl fetisiszta, tehát tök mindegy, hogy mit teszik ebédre, sok sajttal, sok tejföllel.
1: De az jó, nem? Abba fejre. Ja, de ott a zsír, mi?
2: Az nagyon egészséges, persze. Azt úgy. Igen, figyelj csak, Kata, most ugye voltál világbajnokságon, ugye háromszoros világbajnokként zártad a versenyt, és

0: és olimpiára készülsz, nem is akármilyen helyszínen, mert hogy ugye Las Vegas lesz még az idei évben?
1: Igen, Las Vegasban lesz novemberben a Natural Olimpia, és arra készülök. Hát még nem, most egy kis szünetet tartok, egy-két hetet, aztán ismét.
2: Az mit jelent, hogy szünetet tartasz? Tehát most az edzések sincsenek, meg a kaja figyelés sincs? Vagy azért a szünetben is figyelsz, mert nehezebb visszajönni?
1: Most megmondom őszintén, még nem voltam edzeni, amióta volt a verseny, de szerintem a mai nap fogok visszamenni a terembe.
2: Mit vacsoráztál tegnap?
1: Sonkás kenyeret.
2: Nem hangzik annyira rosszul.
0: Hát jó, de nyilván valami egészségesen, nem fehér kenyérből. Igen. Figyelj, mik lesznek a célok itt ezen az olimpián? Mennyivel tűnik ez egyébként nehezebb kihívásnak, mint egy világbajnokság?
1: Olyan szempontból lesz sokkal nehezebb, hogy itt ugye az elmúlt versenyeim vagy Budapesten, vagy Szlovákiában voltak, itt viszont azért egy kontinenst át kell repülni, és azért ez nagy befolyásoló tényezője lehet akár az egész versenyformának is, mert egy tizenakárhány órás repülés alatt azt simán be lehet vizesedni, és emiatt így azért félve állok hozzá, meg hogy a repülőn is ugyanúgy tartani kell majd a diétát, illetve hogyha olyan napon megyek, mert a verseny előtti hét az nálam vízhajtás, és ott megvan adva, hogy mennyit kell meginnom pontosan, és ilyen szempontból, hogy ezt a repülőn majd hogy lehet kiszámolni, hogy az pont melyik nap lesz, és hogy ezt hogy fogom tudni követni, az még nincsen meg.
2: Mennyi szempont, de és olyat nem lehet, hogy mit oda mész két héttel előbb? Kellene neki jó szponzorok, nem?
1: De jó lenne.
2: Ezt bárki szponzorálja, vagy ezt neked teljesen saját erőből kell megteremtened?
1: Ez saját erőből.
2: Na ez a szomorú.
0: Hát általában tudod, azok a sportágak, amik nincsenek annyira reflektorfényben, ők így működnek.
2: Igen, csak itt egy háromszoros világbajnok, már bocsánat.
0: Hát igen, ezzel együtt a sportnak ugye a vele járója. Addig komolyabb verseny, semmi, ez most az olimpia, ez van fókuszban, és akkor erre készülsz gőzerővel?
1: Igen, még nem gondolkodtam, hogy más versenyt is megnézzünk-e. Alapvetően nekem így a céljaim hát már elérésre kerültek, nyertem már EB-t, VB-t, most még egy olimpia, és egyébként lehet, hogy itt tervezem befejezni a karrieremet, mert azért nagyon sok időt elvett ez az életemből, és nyilván nem is olyan egészséges ez az egész dolog, és...
2: Nem?
1: Nem, egyáltalán nem.
2: Melyik része az ilyen vízhajtás, meg a verseny előtti hirtelenség, vagy úgy egyébként az egész életvitel? Mert én azt gondolnám, hogy ennek a sportnak pont az egészséges dolgokról kéne szólni, hát fitness, nem?
1: Hát szerintem sok ember azt gondolja, hogy ez így egészséges, de nyilván amikor olyan kalórián vagy, mert le kell adnod még annyit, hogy az már a napi életviteledet sem foglalja magába, hanem kevesebb, mint amennyire szükség lenne, akkor nyilván ezt valakinek akár hónapokig is tartania kell, vagy hetekig, azért az nem jó, illetve az utolsó héten nálam például a verseny előtti és a verseny napján folyadékbevitel nagyon minimális, maximum fél liter, a verseny napján pedig csak kortyok.
0: Igen, tehát hosszú távon ez azért szerintem egy nehezen tartható életmód, mert itt tényleg életmódról beszélünk, és azt gondolom, hogy időről időre lehet erre rámenni, de hogyha hosszú távon ezt akarod tartani, akkor az úgy bajos. Milyen célokkal vágsz neki ennek az olimpiának? Tehát azt is egyértelműen szeretnéd megnyerni?
1: Igazából én ezt a VB-t sem úgy kezdtem neki, hogy akkor itt mindent meg akarok nyerni, hanem nézzük meg, milyen a forma, próbáljuk ki, hogyha jó lesz, akkor van esély akár Las Vegasba is kimenni, hogy jó eredményt érjek el, de itt már nem az a lényeg, hogy jó eredményt érjek el, hanem hogy így magamnak bebizonyítsam, hogy igen, erre is képes vagyok.
2: Egy teljesen laikus kérdés még így az olimpiával kapcsolatban. Itt a kategóriádban egy olimpiai bajnok lesz, vagy van itt több kategória is ezen belül, amiben lehet indulni?
1: Úgy van, hogy a bikini kategóriában is vannak a kategóriák, akár úgy, hogy életkor szerint, mondjuk junior, vagy bizonyos kor fölött, illetve vannak olyan kategóriák is a bikinin belül, hogy például akiknek első szezonosak, vagy még nem nyertek más versenyen jó helyezést, akkor azoknak van egy külön kategória, illetve van egy open kategória, ahol pedig mindenki semmilyen előírás nélkül tud menni.
2: Én nagyon szurkolok, meg egyébként azt látom, hogy még hogyha ennek a karriernek vagy pályafutásnak a végére lépsz, akkor is fogsz találni mást. Tehát előtte ott volt a tánc, most itt van ez, lemész majd, mit tudom én, evezni valahol, vagy kitalálsz majd valamit, nem? Nincs, van ilyen álmod már, hogy ezután mit fogsz sportolni?
1: Alapvetően én itt nagyon el vagyok a konditerembe, és gondolkodtam ilyen személyedzői dolgon is. Egyébként szívesen segítenék másoknak is, hogy ők is kicsit...
2: Miért nézel rám? Én egyébként annyira, tehát annyira tudom szeretni és irigyelni egy kicsit azokat, akik jól érzik magukat a konditeremben. Tehát akiknek az egy komfortos tér. Én lementem, mert muszáj volt, vagy hát már úgy éreztem, de hogy nekem ez nem volt egy jó érzés, és nyilván rengeteg munkád van benne, de valószínűleg te otthon érzed magad, tehát úgy, mint mondjuk én egy stúdióban.
1: Igen.
2: Ez hiányzik nekem a konditeremből, látod?
0: Mi a mikrofonok, vagy mi?
2: De pont az, jól érzed.
0: Kata, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és hát remélhetőleg egy nagyon klassz sikerről fogunk tudni majd beszámolni. Mikor is lesz egészen pontosan a Las Vegas-i olimpia?
1: November 12-től 15-ig.
0: November 12-től 15-ig, figyelj.
2: Köszönjük.
0: Akkor várunk vissza november második felében, jó?
1: Köszönöm.
0: Pordán Katával beszélgettünk, háromszoros világbajnok naturál testépítővel.
3: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig

0: Detroit!
1: A tévémaci nem hoz lázba,
0: míg este is pörögné.
1: Mondjuk a megoldást! Forrás Charter! Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 4 perccel járunk, 9:45 előtt, úgyhogy közeledünk a mai műsor végéhez. Egy nagyon-nagyon fontos dologgal még adósak vagyunk, ez pedig a sorsolás. Na, mielőtt ezt megtennénk, azért elmondjuk, hogy ma is folyamatosan jöhetnek a tippek, egészen este 6 óráig, ezúttal a Belgium-Szenegál mérkőzésre a rendes játékidő végeredményét kell megtippelni. Hogyha az döntetlen, akkor írjatok továbbjutót is, mert valaki biztos továbbjut így már az egyenes kieséses szakaszban.
1: És hogyha valaki bizonytalankodik, akkor elárulom, hogy én is azt mondtam, hogy a belgák fognak nyerni, és az előző vendégünket, Katát megkérdeztem a zenék alatt, és azt mondta, hogy szerinte is a belgák lesznek a győztesek.
0: Tegyük gyorsan hozzá, hogy én megkérdeztem Katát, hogy a focit követed, de azt mondta nem.
1: Tehát nem keverjük össze sok információt.
0: Az biztos nem zavarnak meg. Na, hát figyelj, én Szenegált mondom, mert Belgium papíron esélyesebb, de szerintem gyalázatosan rossz futballt játszanak ezen a VB-n. Meglátjuk, hogy kinek lesz igaza.
1: Szenyagál.
0: Bármelyikünkkel egyetérteni. 0620 978 978-5-ös. Ide jöhetnek a tippek a saját nevetekkel együtt, akár SMS-ben, akár Viberen. És ugye vannak napi nyereményeink. 4 óra önfeled dárcozás barátokkal vagy családdal a tatabányai Huggies Darts felajánlásából.
1: Illetve egy szuper wellness hétvége 3 nap 2 éjszaka félpanziós ellátással a Duna Residence-től.
0: Ez pedig a fődíjunk, amit a kéthetes játék végén tök fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes tippelni. Na, a tegnapi tippek közül fogunk sorsolni. Teli találatunk nincs. Mint az ötös lottó sorsolás úgy általában, ez is ilyen, mert hogy 3-0-ra nyert Franciaország Svédország ellen, amúgy. Ez annyira nem nagy papírforma borulás, mert hogy full papírforma, de mindenki arra tippelt, hogy rúgnak a svédek legalább egy gólt.
1: Igen, azon gondolkoztam, hogy lehetne úgy, mint a lottónál, hogyha nincsen teli találatos, akkor toljuk tovább, és holnap már 8 óra dárt. Ne?
0: Aha, ja.
1: De nem, legyen az, amit mondtunk. Tehát ugye, hogyha nincsen teli találatosunk, akkor azok közül sorsolunk, akik eltalálták a nyertest.
0: Így van, úgyhogy ezúttal is mindenki bekerült a kalapba, aki...
1: Ez most egy nagyobb kalap.
0: Ez most egy nagy kalap, igen, aki francia győzelemre tippelt, teljesen mindegy, hogy milyen arányban, őket így akkor jól beraktuk. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint... Klik! Gyula!
2: Gyula! Gratula!
0: A Klik nem a neve, ezt csak úgy mondtam. A Gyula már a neve?
2: Klik Gyula, jelentkezz. Biztos van ilyen amúgy.
0: Na, szóval Gyula nyertesünk, őt értesítjük nyilván adáson kívül, és várjál, visszakeresem, hogy ő mit tippelt, azt mondja, hogy itt igen, 3-1-es francia siker, tehát közel járt hozzá.
1: És ilyenkor már nincsen olyan, hogy megóvják? Tehát, hogy azt mondják, hogy ott volt mégis egy gól, csak nem vették észre?
0: Aha, ott volt 4, csak nem vették észre.
1: Nem látták a gólt. Lemaradtak, na.
0: Szegény svédek, hát találnak 4 gólt a semmiből.
1: Te is mondtál olyat, hogy a fiatal előtt egy gólt, ami így a kapufáról bepattan, neked megvan videón is tényleg benn volt, de a játékvezetők rosszul látták.
0: Más szülőnek van meg, de az egy büntetőpárbaj volt, azért az úgy más.
1: Na jó, csak mondom, hogy egyébként nem tudom, itt a varos dolgok játszanak a VB-n.
0: Persze. De azt ott rögtön meg is nézik, tehát nem várnak
1: csak akkor ér. Aha, csak akkor ér, hogyha ott rögtön látta.
0: Tudod, ez nem olyan, mint a Forma 1, hogy vizsgáljuk, majd visszanézzük futam után.
1: Az érdekelne még, hogy a VB-n a játékvezetőknek van-e külön parkolójuk. Vagy a szurkolók meg tudják karcolni a kocsijukat a meccs után.
0: Olyan hülye kérdéseket tudsz feltenni, de tényleg.
1: Na jó, van.
0: Gyanítom, van, szokott lenni.
1: Amúgy van játékvezetőnk kint? Nincs, ugye?
0: Nincs.
1: Ez tök jó lenne.
0: Nincs, olyan van, aki romániai magyar, a Kovács István. Ő azért fújt már korábban is igen nívós meccseket, úgyhogy ő van. Magyarországi játékvezetés az momentán nem ott tart, hogy ilyen szintre delegáljon játékvezetőt.
1: Na jó, hát akkor mára temetjük a műsort, hogy holnap újra legyen, mint egy főnix, vagy mint egy turul, tűzturul.
0: Tűzturul?
1: Aha, most álltam ki. Mint a lavina cápa, csak turulban.
0: Nagyon szép, az olyan, mint amikor a Harry Potter mondja Dumbledore-nak, hogy nézd már öreg, ég a papagájod.
1: Pont így volt, én is láttam, persze. Jó, akkor Andi, köszönjük szépen a mait.
0: Igen, hát mit mondjuk most Andihoz? Na nem volt jó kedve, nem merünk mondani semmit. A ma is ragyogó, és a műsort csodálatosan bearanyozó. Te is mondjál már valami szépet.
1: Andi.
0: Aj, az.
1: Nem, most ezt tudom.
0: Ezzel mondtad a legszebbet.
1: Igen. A szülei kitalálták, én csak viszem tovább. Jó, te jössz.
0: Ja. Köszönjük szépen annak a Rédládámnak, aki nem pazarol ételt.
1: Így.
0: Különösen, hogyha sajtról vagy tejfölről van szó, mert abból még azt se ismeri, hogy megmaradt. Nem marad
1: soha
0: meg.
1: Soha. És a Lavina cápa legfőbb ellenségének, és Rolanna.
0: 1 óra 10 3, 16 perc, nem is tudom. Rákerestem. 1 óra 16, 30. Így van.
1: Tehát, életed hogy... legszebb 1 óra 16 perc 30-a lehetne.
0: Figyelj, lehet, hogy rá fogom szállni magam, de én azt mondom, hogy ez legyen egy ilyen közös stábos filmnézés.
1: Szerintem abban is belefér, tök jó. Hát a lavina cápa, bármikor.
0: De várjál, kössük össze egy ivós játékkal, tehát hogy iszunk akkor, hogyha felbukkan egy CGI cápa. A végére valami vidám lesz
1: nagy,
0: az egész stáb.
1: Jó nagy bajban leszünk. Tehát ennél azért valami más, tehát mondjuk legyen az, mert felbukkani sokszor fog, tehát ez tarthatatlan. Ahányszor megeszik valakit.
0: Jó.
1: Az tartható, nem? Hát hány szereplőre volt pénzük? Legrosszabb esetben mi történhet?
0: Jó, figyelj, ez egy jó, ez egy jó dolog.
1: Csapatépítőnek a következőnek. Jó.
0: Ja, mindjárt rákeresek, hát ha az AI meg tudja mondani, hogy hány ember eszik meg.
1: Oké, és adjuk át a mikrofont Zimmerer Tominak. Ő visz téged tovább a későbbiekben. Cápatámadás itt a rádióban nem ért téged, mi pedig holnap reggel 6 után nem sokkal újra jövünk, addig legyen szép napot.
0: Pont, olyan napotok legyen, igen. Igen, és napközben lehet eső, zivatar, vihar, tudja rosszabb. Figyeljétek a híreket.
1: Tök jó, hogy elmondtad, mert igazából ez semmit nem mondtál.
0: Miért? Hát legyen nálad esernyő.
1: Tényleg most 35 fokban rád esik az eső, te esernyőzni fogsz?
0: Ha erős eső esik, akkor igen. Figyelj, ha nem esik, akkor napernyő, ha esik, akkor esernyő.
1: Jó, higgyetek a Rolandnak, holnap reggel jövünk.
0: Ez volt a mai bölcsességem. Buenos Morgan.
1: Sziasztok.
3: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár

0: Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Elrendelték az idei tartósan vízhiányos időszakot. Mától csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Esztergomban is több helyszínen biztosítanak lehetőséget a vízpótlásra. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét július 1-e napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talajvízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT QR kódját, amelyen részletes mobilfizetési információk érhetők el. A változásokról további információk a budapest.hu oldalon olvashatók. Esztergomban a rendkívüli hőségre való tekintettel több helyszínen biztosítanak lehetőséget a felfrissülésre és a vízpótlásra. Párakapuk működnek a Széchenyi téren és a Simor János utcában. A Városháza portáján nyitva tartási időben bárki számára ingyenesen elérhető palackozott víz, valamint a város területén működő ivókutak is korlátlanul rendelkezésre állnak, melyek listáját megtalálják az esztergom.hu oldalon. És végül sport. A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ekvadori csapatot. Kedden a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett mexikóvárosi mérkőzésén. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban. Akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. A dél-amerikai riválisa 5. VB-jén másodszor játszott kiki mérkőzést, de még egyszer sem jutott tovább. A 4 találkozó után is 100%-os és egyetlen gólt sem engedő mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16 között ugyancsak Mexikóvárosban.
0: Időjárás.
1: Ma a nap nagy részében napos idő lesz, kevés felhővel, a késő délutáni órákban azonban lehet majd számítani záporok, zivatarok kialakulására. 31 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na, talán elindulunk a lehűlés útján, szép lassan, ugye? Hello, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással és persze a futball VB játékkal. Alex Warren, New Level Empire, Emily Sunday és Félix Jánszára Bárihozzal. Kezd már is a No, it's good time to be. Én Tamás, rá.

John Passenger címmel. Elindítottam a 4 órás magazin műsor. Sziasztok, ez a Cocktail, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg persze, hogy a futball VB-s játékkal. Mindjárt hozom a részleteket, elárulom, hogy melyik mérkőzésre tippelettek ma. Egészen este 6 óráig teltitek. Pulver Csokor, benne rövidesen Teddy Swims, róla mindenképpen regélek. Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek, akik elhiszik. No ezt akár a politikára is rávetíthetnénk. A mai napra rendelt koktélos bölcsességet hallottátok.

kiváltó, és jó, hogy a felszít nálunk a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Futball VB játékot ígértem ebben a nagy melegben, de hál' Istennek már nem olyan nagy, mint amilyen tegnap volt, bár szerintem ezt a 4-5 fok különbséget észre sem fogjuk venni. Viszont azt mindenképpen

Veszük, hogy este 8 óra, 9 óra tájékában egyszer csak 10 fokot csökkenő hőmérséklet egy jó kis eső után. No, hát remélem, hogy tényleg így lesz, akkor aztán hálát adok ott fent mindenkinek. Te pedig adjál hálát vagy a belga vagy a szenegál csapatnak abban az esetben, hogyha eltalálod a végeredményt, mert hogy ma este 10 órakor Belgium-Szenegál, ennek a mérkőzésnek a végeredményét kell megtippelned és a győztesét, mert hogy a végeredményt mi a rendes játékidő végéig nézik, a 90 percről beszélek persze, viszont ott van még ugye a 11-es párba és a hosszabbítás, itt pedig tuti, hogy eldől majd, hogy ki a győztes. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom, ide küldheted át SMS-ben és Viberen, neveddel egyetemben, ki lesz a mai meccs győztese, és mi lesz a végeredmény. A nyereményünk 4 óra a tárcozás, család, barát, nő, barát, akárki mehet a Tatabányai Ágis Dárc jóvoltából került hozzánk, a fődíj pedig egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, ezt pedig a Duna Residence dobta nekünk, mi pedig majd dobjuk neked. A Bulvár Csokrot pedig én dobom rövidesen, addig Szigala, a Nebulóza, itt lesz a 99 Souls és Destiny's Child közös, elsőként pedig Robin Schulz, Cirillel és Sam Martinnal, a kereskedelmi szünet után a World Gone Wild.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
3: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

valódi. 4 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában kevés Dumával, Jó Sok zenével és Tamással, no meg a Bulvár Csókorral. Benne Teddy Swims, a mackós énekes. Nemrég Kerek Perez bevallotta a Billboard magazinnak, hogy hatalmas a dráma otthon, ugyanis kisfia anyukájával csúnyán külön utakra tértek. Teddy azt mondja, kapott egy jókora szívfájdalmat a sorstól, de ahelyett, hogy a sarokban gubozva sírna, inkább fogta a bánatát és egyenesen beleöntötte a legújabb dalaiba. Szóval na, a következő albumon még durvább szakítós himnuszokat hallotok, hát akkor most már tudjátok, hogy ki miatt van. No, de a melót nem hagyja abba a srác, miközben a magánélete romokban, a karrierje konkrétan szárnyal, épp az Egyesült Királyság legnagyobb szabadtéri fesztiváljait tarolja le, 35 ezres tömegek előtt lép fel, a rajongók pedig persze, hogy megőrülnek érte. No, Teddy, kitartás neked, a dalokat várjuk, az se baj, hogy a szakítós jöhet. No, és jön a Medúza, a Republik és Leoni közös is, hát persze, hogy van köze a focihoz, Lotfi, Megi, Cosmix közös, itt pedig Teddy Swims a blogban, Mr. Noda, így az újdonság, csak slágerek közt kapod.

0: találkoztál az óra végén. A 21 Pilots és a Stress Up volt a tiéd. Csak slágerek a nap 24 órájában. Jön Andi, aztán nyitom a következő órát Lady Gagával. Ilyen lesz a This Is.
1: És Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Ballonos vízadagolókat és ásványvizet adományozott két cég a Heimpál Gyermekkórháznak. 14 új kutatócsoport kezdheti meg munkáját az MTA Lendület programjában. Homlokzat felújításra lehet pályázni Esztergomban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. 12 vízadagolót, 55 ballon vízzel és 1600 liter ásványvizet adományozott a Heimpál Gyermekkórháznak a PMW Hungária 2000 Kft. És az Aqua Vivien Kft. A rendkívüli hőségre tekintettel, közölte az egészségügyi intézmény az MTI-vel. A közlemény szerint az automatákat a kórházaik és telephelyeik legforgalmasabb ambulanciáin, valamint sürgősségi várótermeiben helyezték el, hogy a gyermekek és szüleik a várakozás ideje alatt folyamatosan friss ivóvízhez juthassanak. A közleményben arra kérték a szülőket, hogy a rendkívüli hőségben folyamatosan ügyeljenek gyermekük és saját maguk megfelelő folyadék bevitelére. 14 új kutatócsoport kezdheti meg munkáját 2026-ban a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának támogatásával. Az MTA keddi közleménye szerint az akadémia kiválósági programja a fiatal kutatók önálló kutatói pályáját segíti, és olyan kutatócsoportok létrehozását támogatja, amelyek jelentős tudományos kérdéseket vizsgálnak. A támogatott 14 kutatócsoport 5 éves projektjeire összesen 3,9 milliárd forintot ítéltek meg. A támogatandó pályázatok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről a benyújtott pályázatok, a szakértői értékelések és a Lendület zsűri javaslata alapján döntött a Lendület bizottság. Esztergom megyei jogú város önkormányzata meghirdette a 2026. évi homlokzat felújítási pályázatát. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a város épített örökségének megóvásához, valamint a településkép megőrzéséhez és szépítéséhez. A pályázatra Esztergom közigazgatási területén található országosan védett, lakóházként nyilvántartott épületek, helyi védelem alatt álló ingatlanok, valamint településképi szempontból meghatározó területen fekvő, egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok tulajdonosai és vagyonkezelői jelentkezhetnek. A felhívásra természetes és jogi személyek egyaránt pályázhatnak, amit szeptember 30-áig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton az Esztergom megyei jogú város polgármesteri hivatalának városfejlesztési osztálya főépítési irodájához. További részleteket az esztergom.hu oldalon találnak. És végül sport. A magyar szumó válogatott 4 bronzérmet szerzett a skóciai Stirlingben megrendezett Európa-bajnokságon. A 16 fős magyar válogatottból Kaszás Elza, Gyurica Marcel, Délceg József és Nagy Péter végzett harmadikként. A Magyar Szövetség sajtó közleményében pedig kiemelte, a fiatal csapat több súlycsoportban is közel állt a dobogóhoz, így több értékes helyezéssel is gazdagodott.
0: Időjárás.
1: Ma a nap nagy részében napos idő lesz, kevés felhővel, a késő délutáni órákban azonban lehet majd számítani záporok, zivatarok kialakulására. 31 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Folytatódik a foci VB-s játékunk, az infókat mondom újra és újra és újra, és persze az elérhetőséget is. Ez a koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, a Bulvár Csokorban pedig Shawn Mendes mindjárt. Itt lesz az Anima és Ellie Goulding közös, jön Super High, The Weeknd is a Daft Punk-kal. Kezdésként Lady Gaga, ígértem hozom, itt jön a This Is.

amelyéből hoztam az Anima és Ellie Goulding közöst. Ez volt a Hypnotized. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Cocktail szól 2-ig 4 órában. Tehát kevés dumát és jó sok zenét kapsz, no meg foci VB játékot. A részleteket mondom rövidesen. Ebben az órában is jön a Bulvár Csokor, benne pedig Shawn Mendes, hölgyeim, a szíve már foglalt. Na a részleteket kapjátok rögvest. Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek, akik elhiszik. No nem, ecsetelném azt, hogy az ilyeneket hogy hívják. Lúzer? És még finoman fogalmaztam. Hozom legjobbjainkat, Rita Ora mindjárt jön, szia az újdonsággal, és ha már újdonság, a Follow the Flow-tól is kaptok egyet erősítve a hazai vonal. Csak slágerek közt itt a Szívra

0: Rita Ora, és jó, hogy az Anywhere volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. Benne a koktél, csak slágerekkel bombáznak a nap 24 órájában. Ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. Belgium-Szenegál, ez a mára rendelt mérkőzés, amit mindenképpen figyelnetek kell, és izgulnotok, hogy annyi legyen a végeredménye, amennyit ti megtippeltek. Mert hogy a foci VB játék folytatódik egészen 13-áig, akkor fogjuk a fődíjat kisorsolni. Minden nap egy mérkőzést tippelgettek majd. Jó, na tehát így lesz ez ma is, 6 óráig várjuk az üzeneteket. A lényeg, kérem, a pontos végeredményt a rendes játékidő végéig, viszont ha döntetlen lesz, akkor pedig ugye valakinek nyernie kell, 11-essel vagy hosszabbítással ők jól eldöntik, tehát aki a rendes játékidő alapján döntetlenre tippelne, az írjon tovább jutót is. 0620-9478-9478-5-ös a számom. Ide jöhetnek az őzik, mondom, egészen 6 óráig. Bulvárcsokor mindjárt Shawn Mendezzel, itt lesz Curtis, Robbie Williams, Benson Boone, valamint 24K, Golden és a Mood. Előtte azonban mindenképpen mutatnám, mik játékunk nyereményei. Díme!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippe!

10 és jó, hogy a fáradt lélek. Na hát körülbelül olyan, mint én, csak nekem a testem is az. 6 évvel ezelőtt hoztam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted, mint ahogy említettem, egészen 2 óráig. Küldtél már üzit? A focis játékunkkal kapcsolatban, nem? Ne feledkezz el róla. No, képzeljétek el, hogy miközben én itt a stúdióban izzadok, Shawn Mendes a világ másik felén, Rio de Janeiro a legmenőbb tengerpartján hűsíti a kis pocakját. No, de nem egyedül. A lesi fotósok kiszúrták ugyanis, hogy az énekes nem bírta levenni a kezét a brazil szupermodellről, Brunáról. Szemtanúk szerint olyanok voltak, mint a friss házasok, folyamatos ölelések, hatalmas nevetések, és igen, a halbok között elcsattant néhány olyan forró csók is, amitől még az óceán is felfort, és akkor még mi történhetett ugye a víz alatt? Nos, hölgyeim, Shawn szíve úgy tűnik végleg foglalt, de hogy a fülünk sem maradjon szárazon, emlékeztek még a hatalmas durranására 4 évvel ezelőttről. Na mindjárt jön, itt lesz Ariana Grande, Topic és Fireboy DML, na meg Shawn Mendes, ha már a bulvárcsokorban ő.

three. Come on, girl.

0: következő órát pedig Tiesto és Oax közösével kezdem. Milyen lesz az I Follow Rivers?
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! Az elmúlt 2 évben több mint 2000 rászoruló család tudott átállni biztonságos fűtési rendszerre, itassuk a madarakat a kánikulában, zumba parti lesz a szabadban Oroszlányban. A mikrofon mögött Hit Taller Andrea, már is hozom a déli hír összefoglalót. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyit lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ketten az MTI-vel. A szervezet tájékoztatása szerint a program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt 2 fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MTI-hez kedden eljuttatott hírlevelében. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Kiemelték, fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, a víz utánpótlás legyen folyamatos, nem szabad becsapni őket, olvasható a DDMP hírlevelében. Esztergomban a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága által működtetett kihelyezett ügyfélszolgálat július és augusztus hónapokban ideiglenesen szünetel, kérik a lakosság megértését és türelmét. Zumba parti lesz a szabadban Oroszlányban, Ivan Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Norica szervezésében. Csiszár Anita és a környékbeli zumba oktatók is ott lesznek július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma még zömében napos, meleg idő várható vármegyénkben, de a késő délutáni órákban már megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. 31 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Andrea Bocelli, tudtok róla valamit? Nem. Én igen, úgyhogy nem félek megosztani a bulvár csokorba tuti, hogy benne lesz, a foci VB-s játékunk pedig természetesen folytatódik tovább. Én Tamás, a koktélban, kevés duma, jó sok zene, Tyler, Honeybiz, Daniel Füvel, itt lesz Major Lazer, Tiesto és Oax pedig kezd, jön már is az I Follow Rivers!

0: Ja, és persze, hogy a Channel itt a forráson az idei évből érkezett Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg az Anna Máriákkal és a Tihamérekkel. Boldogat nektek, ma ünnepeltek, a többiek pedig köszöntsék őket bátran, örülnek szerintem mindennek is. Például a Bulvár Csokornak nem sokára érkezik Andrea Bocelli, és persze jön a Buenos Morgan visszatekintő is majd. Most viszont regélek a foci VB játékunkról, 0-20-94-8-94-85-ös a számom, egész a 6 óráig ide küldjétek el a Belgium-Szenegál meccs végeredményét és a továbbjutót. Mert ugye a rendes játékidő alapján döntetlenre is lehet ám tippelni, na ez esetben pedig szükség van egy továbbjutóra, mert hogy jön a hosszabbítás és a 11-es párbaj. Nos, Belgium vagy Szenegál? Én megmondom őszintén, már az utóbbi meccsek fényében nem merek tippelgetni. Viszont jó zenéket szeretek játszani, Tate McRae jön mindjárt, itt lesz a Coldplay és Beyoncé közös, a Bob Sinclair pedig Stadium X-el közösködik, I'm Still in Love, így a dal, hozom már, és előtte azonban mutatom a VB-s játék nyereményeit. Figyú!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom! A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

She's all I wanna be. Csak slágerek közt érkezett. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével a magyar egészségügy napján. Ez csak úgy eszembe jutott, gondoltam, bedobom ide neked. No és persze, hogy a foci VB időszakában, ezügyben pedig emlegettetem Andrea Bocellit is. Itt vagyok már is a Bulvárcsokorral. Alig néhány napja, június végén Velence szívében a Szent Márk téren adott egy elképesztő jubileumi koncertet, ráadásul egy dohányipari óriással karöltve indított új globális projektet. A 67 éves olasz tenor legendás Romanza albumának 30. évfordulóját ünnepelte meg a Vízivárosban, előtte azonban még május végén ráijesztett a rajongókra, egy hirtelen betegség miatt el kellett halasztani a hatalmasnak ígérkező egyiptomi szuperkoncertjét. No és hogy miköze a VB-hez? Hát kérem szépen, ő énekelte el a torna hivatalos fő himnuszát, a DNA című dalt. A FIFA közvetlenül őt kérte fel a grandiózus feladatra, a június 11-i mexikóvárosi megnyitón pedig a legendás Azték stadionban teltházas közönsége előtt közvetlenül a nyitómeccs előtt lépett gyepre. No és mellette David Guetta is, Megan Thee Stallion is, és a koreai-amerikai énekesnő AI is. Tehát David Guetta alapjai és Andrea Bocelli énekhangja. Na ez szólal meg rögvest a Bulvárcsokorban, tehát Andrea Bocelli. Álvaro Soler rögvest, itt lesz Sophie Ellis Zextor a nagy klasszikkal, itt pedig a foci VB egyik hivatalos dala. DNA érkezik már is. Csak slágerek közt hozom az újdonságot.

0: Sherloid és T.I. közöse az I Wish volt a tiétek. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig 4 órában ugyancsak a Buenos Morgan, ilyenkor napközben pedig elővesszük a viccesebb részeket, így lesz most is, a kaja pazarlás lesz a téma, és kiderül, hogy Ádi nem disznó. Pedig én, na mindegy, mutatom, jó? Íme!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Minden háztartásban elhangzott legalább egyszer, ételt nem dobunk ki. És itt a statisztika, hogy de mégis, hogy mennyi ételt dobunk ki és mennyit pazarlunk, azt majd mindjárt mondom, de mielőtt belevágunk a rideg számokba, nézzük meg, hogy mi a mi hozzáállásunk ehhez a témához, ti dobtok-e ki ételt?
3: Hogy szoktam kidobni, de nagyon nem szeretek én sem.
4: Csak ha megromlik vagy valami, tehát vagy egyébként alapvetően én is ezt vallom, hogy ételt nem dobunk ki, nem pazarlunk, annyit szedjél magadnak, amennyit megeszel, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, és egyébként hál' Istennek lekopogom, hogy ehhez egészen jól szokták is magukat tartani, különösen Dávid fiam, ő mostanában ezt így nagyon jól hozza.
2: Tehát ételt nem dobunk ki, de hogyha magától elsétál a kukáig a hűtőből, akkor az már úgy oké? Okay?
4: Hát az már oké, okay, igen.
2: Nálunk is, tehát én nagyon utálom kidobni az ételt, de én már eljutottam arra a szintre, hogy csak azért nem eszem meg az utolsó falatot, mert ki van rakva a tányérra, mert muszáj, de én azért azt még visszarakom a hűtőbe, és később elfogyasztom. Viszont nálunk néha...
3: Egy falatot?
2: Egy falatot is akár.
4: Petra értékeli?
2: Hát, na mindegy. Ne erről beszélgessünk.
3: Nem ez a téma?
2: Nem ez a téma.
4: Három kortyal még a teljes dobozt is visszarakod, ugye?
2: De egyébként, amit
4: tipikus marsis, tipikus.
2: Amit megnyerek a vámon, azt elbukom a réven, mert a babakajából viszont, ami ott megmaradt, ott meg becsülettel belapátolom, amit meghagyott a hajnal, tehát hogy ez egy ilyen rossz apukai hízókúra tud lenni.
4: Nem, te egy nagyra nőtt gyerek vagy, igazából ez azt jelenti.
2: Olyan jól esik ott megeszegetni. Meg én vagyok a tipikus példája annak, és ezt a feleségem gyűlöli, de nekem ez a hobbim, hogy nem terítek meg, hanem odaállok a hűtő elé, és eszem a nyitott hűtőajtónál, amit találok.
3: Úristen. Hát igen.
2: Azt viszont nem csinálom meg. Azt viszont nem csinálom meg, mert nem vagyok gusztustalan, hogy ugyanazzal a kanállal többször belenyúlok a hűtőbe lévőbe, hanem mindig veszek új kanalat, és akkor már ilyen 8 kanál a mosogatóban egy ilyen kupac van.
3: És akkor el is mosogatsz?
2: Persze. Azzal nincsen baj, meg van mosogatógépünk, tehát ezzel nincsen baj.
3: Ja.
2: Nem vagyok disznó.
3: És hány készlet kanalatok van otthon amúgy?
4: Az összes.
2: Szerintem 12 falatig jó vagyok.
1: Buenos Morgan! Minden

0: Alessandra és a Toszkána volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, no és Kitty a legfrissebbekkel, aztán romogunk ám tovább Madonnával. Ilyen lesz a Love Sensation.
1: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
3: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egyetlen

0: Két Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet fizetsz, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit, megjelent Magyarországon a körisrontó karcsú díszbogár, folytatódik a Ne bánts világ, láshaj, érts országos iskolai program sorozat. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derült ki a művész szerdán a közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A tájékoztatás szerint az 58 éves művész nemrégiben komoly műtéten esett át, jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhasson színpadra. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ, láshaj, érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők az MTI-vel. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalok érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező, a Dériné program. Megerősítette a körisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges körispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A kártevő elsősorban a körisfákat veszélyezteti, lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet. Jelenlétére utalhat a körisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajok a falon 2-es című tárlaton a Mezős Béla számítógépes grafikái és Bennárik Mária portré festményei lesznek láthatók. A kiállítás változatos alkotásokon keresztül mutatja be a két művész egyedi látásmódját, a digitális grafika expresszív világa mellett portrék és személyes hangulatú művek is helyet kapnak a tárlaton. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. 35 fok körül alakul a hőmérséklet, ám záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Még mielőtt kérdeznéd, igen, folytatódik a foci lévés játékunk egészen 6 óráig. Szia, ez a Koktél, a Forrás Rádió 4 órás magazin műsora. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással és Csáli Puttal, mert hogy a Bulvár Csókorban, no persze, hogy ő érkezik. Sabrina Carpenter addig, Zoe's Nelly Furtado és Madonna az újdonsággal. Kezd a Love Sensation!

itt a Forráson, kevés dumajósok zene, és persze Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek, akik elhiszik. Azt, hogy kimondta, nem tudjuk, bár igazából bárki mondhatta volna, ez a mai napi koktélos bölcsességem. Foci VB játék, rövidesen regélem a részleteket, neked pedig csak a telefont kell előkészítened, és belepötyögni majd az SMS és Viber számunkat. Jön a Bulvár Csokor is, Csáli Puttal, na meg a búcsú ideje, 2 óra előtt, utána pedig majd Lackó érkezik a délutáni csúccsal. Addig Taylor Swift tuti, itt lesz Enrique Iglesias Pitbull-a és I Am Chino-val, DJ Szatmár és Szakos Andi újdonságot pedig most dobok felét, Dum Dum Dum. Így a dal, most a trió együttes Da Da Da című dala jutott hirtelen az eszembe. No de ez nem az, kapott csak slágerek közt.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift és persze, hogy a Blank Space 12 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével, te a Forrás Rádió 4 órás magazin műsorát hallgatod, amin ugyanúgy átfolyik a futball végibés játékunk, mind ahogy a délutáni csúcson és mind ahogy a Buenos Morgenen. Belgium Senegal, ezt kell megtippelned, mennyi lesz a végeredmény és ki lesz a továbbjutó, mert ugye tudod, ha a végeredmény az mondjuk 1-1, akkor is van egy továbbjutó, mert hogy a hosszabbításban vagy a 11-es párbajban úgyis eldől minden. 0-20-97-8-97-85-ös, ide várjuk az SMS és a Viber üziket nevetekkel egyetemben. Belgium Senegal, egyébként a mérkőzés este 10 órakor kezdődik. Bulmácsó Corcelli Puttal rövidesen, előtte itt lesz a Super High, a 5 Seconds of Summer, Carol Gino és Hazi is. Mutatom, hogy mit nyerettek a játékunkkal, aztán indul a You Should Be Sad. Na figyelj!
2: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dartsozás.

0: a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis-Dárc jóvoltából.
1: És van még egy nagy dobásom.
0: A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

A Super High és az Anywhere With You volt a tiétek, egy újdonsággal bombáztalak, csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartotok, ez a koktél 4 órában, kettőig együtt. Tehát ez az orr még tuti, hogy a miénk. Bulvácsokon, Charlie Puttal! Kezdjük a legédesebb pletykával, a négyszeres Grammy jelölt énekes hivatalosan is belépett az apukák klubjába. Feleségével Brooke-kal végre karjaikba zárhatták kisfiúkat, Jadot, ráadásul Charlie igazi munkamániás, a pici érkezésével egy napon dobta ki a legfrissebb Whatever's Clever című stúdió albumát is. No, de nem mindig fenékig tejfel az élet. A gigantikus világ turné ugyanis június elején hirtelen megakadt, Charlie-t egy durva betegség döntötte ágynak, és az orvosai azonnal eltították az énekléstől. Az orlandói koncert előtt pár órával totálisan összetörve jelentkezett be az Instáján, hogyha most nem pihen, akkor az egész turnét elbukhatja. No, de szerencsére a hangszálak már szuperül vannak. Na, meg a gyerkőc is. És mi is itt a forrásban, mert hogy játszhatunk kiváló dalokat nektek, például egyet az úrtól. Jó, Rumi Schulz is! Itt lesz a Halott Pénz, HBeat és Kővári közös, Charlie Put pedig, ha már a bulvárcsokorban őszerepelt, csak slágerek közt éltek a The Way I Am!

0: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Christina Aguilera és Missy Elliott a cápa meséből pengettem neked, ez volt a Car Wash. Igazából akár az én autómat is lemoshatná már valaki, lehet, hogy nekem kell. Nos, ez volt az utolsó ebben az órában és magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző négy órában kevés dumával, jó sok zenével Tamást hallottad, holnap is találkozhatunk, ugyanúgy érkezem majd 10 órakor, hozd a koktélos poharadat, töltögetjük, és gyere szomjasan mindenképpen. Lackó a folytatásban, a futball VB játékunk pedig folytatódik, úgyhogy a tippeket várjuk egészen 6 óráig. Belgium, Szenegál, no, szerinted mennyi lesz a végeredmény a 90 perc után, és persze ki lesz a továbbjutó, ha esetleg döntetlenre gondolsz. Hatra jövök vissza, itt leszek a hazai kedvencekkel a Forrás Charterben, majd pedig Spy the Ghost a 2 órában, már ami a Light Session-t illeti. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Joel Corey és Jennifer Lopez közöse kezd. Ilyen lesz a Get Right, én pedig holnap gyűszök!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
4: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
3: Család és kutya barát környezetben.
4: A belépés 14 év alatt ingyenes.
3: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
5: Laci, mi történt?
6: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
5: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, jó napot kívánok! Társadalmi egyeztetést hirdetett a kormány a vad védelméről szóló szabályozásról. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását, díjmentes előadásokat kínál nyugdíjasoknak a fővárosi nagy cirkusz. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget, szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagy cirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirás című produkció július 1-i 17 órás, július 2-i 17 órás, valamint július 3-i 15 órás előadását. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. A közlemény szerint a kezdeményezéssel az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként a hőségriadó idején a legveszélyeztetettebb korosztály számára kellemes klimatizált környezetet és kulturális élményt biztosítson. Társadalmi egyeztetést hirdetett a kormány a vadvédelméről szóló szabályozásról, az észrevételeket július 8-áig várják. Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló törvény módosította a vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényt. A vadászati törvény módosítása által bevezetett változások következtében szükségessé vált a törvény végrehajtási rendeletének módosítása és a törvényi rendelkezésekhez megfelelően igazodó részletszabályok megalkotása. Emellett szükségessé vált a tájegységi terv rendeletek módosítása is. A szabályozással kapcsolatos észrevételeket a társadalmi egyeztetés kukac.am.gov.hu e-mail címre lehet elküldeni július 8-áig. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 2-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Legendás Magyar Gyermekkönyvírók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a Tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. 35 fok körül alakul a hőmérséklet, ám záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet majd a levegő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, hello, szép délutánt mindenkinek. Foci VB játék, közlekedési információk és csupa sláger. Ez vár rátok a következő 4 órában mindenképpen. A játékunkkal kapcsolatban pedig hamarosan újabb információkat osztok meg veletek, ha esetleg eddig lemaradtatok volna.

Sam Smith és Calvin Harris, valamint Jesse Reyes közöse. I'm not here to make friends, nem azért vagyok itt, hogy haverkodjak, lényegében így is lehet akár. 0629789785, természetesen még mindig az SMS számunk változatlanul, és még mindig nyerhettek, mégpedig VB játékunk kapcsán. A Huggies Darts jó voltából egy 4 órányi dartozás a napi nyeremény, a helyesen tippelők között ezt sorsoljuk ki minden egyes nap, így tehát most is így lesz, erre mindenképpen figyeljetek, készüljetek, hiszen érdemes játszani. Tehát a mai nap mérkőzése a Belgium-Szenegál meccs, a meccs időpontja pedig 22 óra, úgyhogy akár addig is tippelhettek, ha éppen kedvetek van, vagy felhívnátok rá más emberek, ismerősök, barátok, rokonok, családtagok figyelmét, mert hogy még egyszer mondom, a Huggies Darts jó voltából 4 órányi dartozást nyerhettek barátokkal, családdal, és természetesen ez mint napi nyeremény van jelen, a fődíj pedig nem más, mint egy wellness hétvége, hogyha esetlegesen lemaradtatok volna róla, akkor már is mondom, hogy 3 nap, 2 éjszaka, 2 fő részére, félpanziós ellátással, mindez a Duna Residence felajánlásával lehet a tiétek. Ez a fődíj, a játék végén ezt sorsoljuk. Sok sikert mindenkinek. Írjátok meg tehát, hogy Belgium vagy Szenegál, milyen arányban még végződik a meccs, és hogyha döntetlenre tippeltek, akkor ki lesz a továbbjutó. Metzger Rikivel, Nagy Bogival és Miss Muddal folytatjuk most. Itt van az Éden.

0: a ma reggeli Buenos Morgenből is kaptok egy kis részletet, mert hogy bizony ebben a 3,5 percben egy olyan tip jön filmről, hogy nem hiszitek el.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
3: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
3: Hát akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
3: Mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
3: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
3: Ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknadóhoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
3: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsomban játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
3: Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsomban, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa. Esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mirelit cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallod, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
3: Megvan.
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtel elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rosszabbe tartanák egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
3: Végül is lássuk be, logikus. Ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen.
3: Úgyhogy... Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj!
3: Megkész.
2: Ez kész.
3: Ne! És még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Vetítsék, 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
3: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és hogy megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
3: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
3: Mennyiből? 10-ből?
2: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
3: Jézusom,
2: tehát, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
3: Ez tényleg olyan, mint a gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon Z-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
3: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
2: És bikinis lányok, tehát hogy tényleg ebből adódik a film.
3: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk? Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
3: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
3: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
3: Hát mert hó

0: Foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lobster Opalma, Craig David itt a Forrás Rádióban 2012, mint a csak ma lett volna, pedig már 14 évvel telt azóta. Szabasztok, szép délutánt mindenki, Rekti a Forrást hallgatjátok, a délutáni csúcsban pedig most már egy kicsit visszavettünk a hőmérsékletből, de persze nem mi tettük ezt, hanem tette ezt az időjárás, és remélhetőleg egy picit így nyugiba is marad, bár hát mutatkoznak itt különféle jelek, de egyelőre még amennyire bizonytalan, még nem mondok semmit, de remélhetőleg azért ennyire meleg már nem lesz, mint ami az elmúlt napokban volt. Azért az nem volt semmi kihívás volt a javából. Alex Moran és a Passenger érkezik a folytatásban, ami nem egy kihívás, hanem egy újdonság. Ellenben a Post Malone és Doja Cat közös I Like You is egy hasonlóan kiváló dal. 2022-ből jön mindjárt. Ne menjetek sehova!

Smith McRae Sportscar, egy kis sportautós felvonulás az iménti percekben itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette, és természetesen számítunk rátok a folytatásban is, úgyhogy nagyon remélem, hogy velünk is tartotok, hiszen kiváló dalokkal készültünk a folytatást illetően is. Ó, igen, és hogyha már itt tartunk, akkor érkezik mindjárt Kitty a hírekkel, előtte viszont egy Triple X Tidenivel.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: ez a dal meg az abszolút fiatalkoromra emlékeztetett. Don't Call Me Baby a Madison Avenue-val igazi partisláger volt annak idején. 1999-ből szólt ez a dal itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. És most kit is jön a hírekkel, viszont Selena Gomez-t ajánlom a figyelmetekbe. Itt van a Lavon, ezzel kezdjük a következő órát, mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egyetlen szuperbulija jön most pénteken, a szabad ég alatt, csodás környezetben, a Wine Gardenben, amely a Castello mellett található. A nyár nagy szabadtéri buliának a házigazdái a két Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A gin tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz, és a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Wine Garden Open Air bulián. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, köszöntöm Önöket. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház, hivatalossá vált az abszolút hőmérsékleti rekord, távozik a Ferencvárostól Székely Zója. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyó Újfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 fokot. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különös aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek, a Betesda Gyermekkórházban közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. A fiatalok életveszélyes égési sérüléseket szenvedtek, többüknél végtag amputációra is szükség volt. A kórház a témában egy rövid videót is készített, ami honlapjukon megtekinthető. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán, július 3-án a Szabadidő Parkban, este 8:30-tól a Cosmix lép fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ, a belépés ingyenes. És végezetül sport, távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló szerdán Instagram oldalán jelentette be, hogy távozik a zöldfehérektől, arról azonban egyelőre nem írt, hogy hol folytatja pályafutását. A párizsi játékokon felemás korláton szerepelt 23 éves tornász tavaly ősszel a dzsakartai világbajnokságon egyéni összetettben és felemás korláton is fináléba jutott. Előbbi versenyen viszont mindkét térde megsérült, ami miatt fel kellett adnia a finálét, másnap mégis részt vett a szerd döntőben, melyben a leugrásnál rásérült a térdére és 8. lett.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a komoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra, a csúcshőmérséklet 32 és 35 fok között alakul, késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még sokfelé várható zápor.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Hozom a slágereket, a közlekedési infokat, és természetesen ebben az órában is játszhattok velünk. A VB tippjátékunkat ugyanis folytatjuk. Nem sokára elárulom azt is, hogy mit nyerhettek. Most viszont egy újabb sláger Selena Gomez-től érkezik.

reggel Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig vele csak slágerekkel, és Demi Lovato után pedig ajánlom figyelmetekbe a VB játékunkat, amelyet természetesen ma is játszhattok velünk. Tippeljetek, hogy a Belgium-Szenegál mérkőzés hogyan ér véget, milyen eredménnyel, ha pedig döntetlen eredményre tippeltek, mivel kieséses szakasz, ezért tippeljétek meg azt is, hogy ki lesz a továbbjutó. Írjátok meg a 0629789985-re mindezt, és hogyha megvan, akkor SMS-en és Viberen keresztül is tudtok játszani velünk. Ja, és igen, ami nagyon fontos, minden nap sorsolunk a Bonus Morgenben egy 4 órás darci játékot a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. Ide lehet eljutni barátokkal, családdal, bárkivel, akivel szeretnétek. A játék végén a helyesen tippelők között pedig kisorsolunk egy fődíjat, ez pedig nem más, mint egy két főre szóló wellness hétvége, két, illetve 3 nap, 2 éjszakára, félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet megnyerni, ez a fődíj. Sok sikert mindenkinek! Nepolusával és a Super Sexy-vel, és hamarosan a közlekedési infókkal is folytatjuk.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a közlekedési információk, amelyekkel most is jelentkezünk természetesen. Hát az van, hogy kicsit nehezen lehet közlekedni a főváros felé az M1-esen, Tatabánya és Óbarok között. Szakaszosan tolódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz előrejutni. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választani, és természetesen még mindig a főút is egy jó opció lehet a kerülés szempontjából. Ha nektek van információtok, természetesen szívesen és köszönettel veszünk 0620 978 978-et.

0: Forrás Rádióban And We Dance címmel, ti pedig továbbra is a délutáni csúcsot hallgatjátok, csak slágerekkel, csak a Forrás Rádióban, és hát még mindig Bálint Lászlóval. És képzeljétek el, hogy ebben az órában még mindig tart a foci VB játékunk, sőt, mi több, ez nagyon sokáig fog tartani még. Tippelni viszont a mai Belgium-Szenegál meccsre egészen sokáig tudtok, este 10-ig, ha szeretnétek. Nyugodtan szóljatok ismerősöknek, barátoknak, bárkinek, akinek hát szeretnétek meglepetést okozni. Van két nyereményünk, az egyik egy napi nyeremény, hogyha helyesen tippeltek, akkor megtalálhatjátok ez például a szórakozás formáját egy helyes tippel. A Haggis Darts-nál Tatabányán ott egy 4 órás dartsot nyerhettek azzal, hogyha helyesen tippeltek. De van nekünk egy fődíjunk is, a fődíj pedig nem más, mint egy egészen elképesztően kellemes szórakozás, úgy hívják, hogy wellness hétvége, és egyébként ez két fő részére, 3 nap 2 éjszakára szól, félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet megnyerni majd a játék végén, tehát nem most, hanem majd ő nagyjából másfél hét múlva, akkor ugyanis kiderül, hogy a sok-sok tippelő közül ki az, aki még inkább szerencsés lesz, és egy wellness hétvégét nyerhet majd. Úgyhogy jó szórakozást, kellemes tippelés és mindenkinek, és ami nagyon fontos, hogyha döntetlenre tippeltek, akkor azt is írjátok meg, hogy ki a továbbító, hiszen ez már az egyenes kieséses szakasz, úgyhogy itt is sokat számít, hogy hogyan tippeltek. Tehát Belgium, Szenegál este 10-kor, ti pedig a 0620-978-978-5-ön bátran tippelhettek SMS-ben és Viberen is. A következőkben Leonival és G-Easy-vel folytatjuk, most 2025 egyik nagy sikere, mondhatni, hogy a top hitek egyike érkezik, ez nem más, mint a Rock and Roll.
1: The things you could have had, but dreams are only made up in a head.

0: óra is véget ért, és Kitti is jön a hírekkel már is, azonban még gyorsan megmutatom, hogy ki jön a következő óra elején. Ő nem lesz más, mint a jól ismert DJ Tiesto, Brianna Grace-el közösen az újdonság. A Beautiful Places érkezik mindjárt, mutatom!
1: Hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
3: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Hello Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, jó napot kívánok! Veszélybe került a javító intézetek működése, a pedagógusok szakszervezete szerint lakossági fórum sorozatot szerveznek Tatabányán. Javaslatcsomagot tett közé a UNICEF Magyarország a gyerekek mentális egészségének fejlesztésére. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Tatabánya város önkormányzata lakossági fórum sorozatot szervez, melynek központi témája a helyi kőbányával kapcsolatos kérdések, észrevételek és jövőbeli tervek megvitatása. A találkozók alkalmával a lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket és oszthatják meg javaslataikat a városvezetés és a körzeti képviselők jelenlétében. A fórumok 3 különböző helyszínen és időpontban valósulnak meg, ezek listáját a tatabánya.hu oldalon találják. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg a UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az MTI-hez szerdán eljuttatott ajánláscsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írt a nemzetközi statisztikák szerint, a 10-19 év közötti korosztályban minden 7. fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él, Európában pedig az öngyilkosság a 2. leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Veszélybe került a javítóintézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez. Azt írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javítóintézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanság vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk erről, és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást nincs, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsájtott kollégák száma, a kivizsgálások pedig lassúak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a komoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra, a csúcs hőmérséklet 32 és 35 fok között alakul, késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még sokfelé várható zápor.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcs immáron 2. félidejében. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. VB tip játék, sok sláger, és természetesen egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ez is jár ebben az órában, ha velünk tartotok, és miért ne tennétek így. Úgyhogy itt az ideje Tiestóval és a Beautiful Places-szel folytatni.

0: szárnya.
1: Ti a Forrást hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel, és a következőkben pedig megyünk tovább VB játékunkkal. Ugye tippelnetek kell, ha nyerni szeretnétek, a Haggis Darts jóvoltából pedig cserébe a napi nyertesek között, illetve a napi jól tippelők között egy napi nyertes kisorsolunk, aki egy 4 órás dartozásban vehet részt Tatabányán a Haggis Darts jóvoltából, és a játék legesleges legvégén a tippelők, a jól tippelők között fogunk kisorsolni majd egy fantasztikus, hát fődíjat, ami egy elképesztően jó wellness hétvége, 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, egy félpanziós ellátással együtt a Duna Residence felajánlásával ezt lehet megnyerni. És mit kell tennetek? Hát például minden nap az adott meccsekre tippelni. Ma a Belgium-Szenegál találkozót jelöltük ki, ami este 10-kor kezdődik. Erre tippelhettek, és hát 10-ig meg is tehetitek, és hogyha tippeltek, akkor ne csak az eredményt írjátok meg, hogyha döntetlenről van szó, akkor azt is írjátok meg, hogy ki az, aki tovább jut. Tehát egy eredményt, és ha döntetlen, akkor a továbbjutó csapat nevét is kérjük szépen a 0620 98 98-re. Meduzával és Dermot Kennedyvel folytatjuk, most jön a Paradise, aztán pedig jön egy kis pillanatnyi, hát felángolás. Mary Froze érkezik mindjárt a Momentum.

0: Egy kis Buenos Morgan visszatekintőben lehet részletek a következő percekben, amelyből kiderül a turista csapda éttermek mi volt a? Ez jön most a ma reggelből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Körbejárjuk, hogy milyen éttermekbe nem szabad elvileg beülni a nyaraláson. Vannak ilyen figyelmeztető jelek, bár én rögtön ezt meg tudtam cáfolni az első pontnál, mert nekem erre van pozitív élményem.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy igazad van, de mindegy, itt az a lényeg, hogy különböző turista csalogató helyekről próbálnak minket lebeszélni, és ugye amikor elmegyünk valahova, akkor szívesen próbáljuk ki a helyi dolgokat, de nem biztos az, hogy ami annak tűnik, vagy ami nagyon csalogat, az feltétlenül a legjobb lesz. Mik a pontok?
2: Az első pont, hogy az utcán hívogató pincér vagy egyéb alkalmazott, mert hogy állítólag a jó éttermeknek nincs szükségük arra, hogy az utcáról becsalogassák a vendégeket, azért szerintem azokon a helyeken, ahol tényleg nagyon sok turista van és nagyon sok étterem, ott kell ilyet alkalmazni, vagy legalábbis hát megpróbálják, mert hogy nagyon nagy a konkurencia.
3: Hát én ettől rosszul vagyok, tehát amikor a Váci utcában sétálsz, és ott vannak ilyen diákmunkások felkérve, és kiugranak eléd fiúk meg lányok, hogy nézd itt az étlap, gyere, ülj be itt az étlap, nézd. És nem ül benn senki, nem mész be, csak azért, mert ott valaki az orrod alá nyomja az étlapot. Tehát, hogy egy jó éttermet onnan tudsz, hogy jó étterem, hogy látod, hogy ülnek bent, esznek, boldogak. Nem onnan, hogy az orrod alá dugja valaki, hogyha azt csinálni kell, ez nekem már büdös, mert akkor azt érzem, hogy itt valamiért tukmálni kell, hogy egyáltalán bemenj.
2: Igen, de mondom, ott, ahol például mondjuk tengerpartokon, ahol komplett ilyen étterem sor van, és érted, van a soron, nem tudom, 30 étterem alsó hangon, ott azért valahogy el kell érni, hogy ezt próbáld ki, és ne a kettővel mellette lévőt, vagy a négyel mellette lévőt.
3: Jó, de akkor dögös fiatal lány becsábít, vagy kicsit pufókabb mamma, akkor nyilván oda kell bemenned, ahova mamma csábít, és te nem oda mész be, pedig ő főz jobban.
2: Én ahova bementem, oda férfi ember hívott.
3: Na, ez fejtsd ki!
2: De egyébként szimpatikus volt az étlap, tehát tényleg a maga a kínálat, és utána beültünk, és jót is ettünk. Nem akkor, hanem este, tehát az napközben volt, és este ültünk be vacsorázni, és tényleg jót ettünk.
3: Andi, tégy igazságot!
4: Én nem szeretem az ilyen helyeket, megmondom őszintén, és én arra jöttem rá, hogy oda kell menni, ahova a helyiek járnak.
2: Amúgy ez egy örök
4: tehát,
2: igazság.
4: És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi például nagyon megszívtuk, amikor Isztambulban először már nagyon éhesek voltunk, és beültünk az első ilyen helyre, ahova szintén becsábítottak minket, mert hogy ez milyen jó lesz. Egyrészt sokkal drágább is volt az étel, másrészt ugye hát annyira nem is volt jó, és ugye másnap meg olyan, egy ilyen kis, nem tudom, kis lepukkant kifőzdének tűnt az egész hely, de olyan finomat ettünk ott, mint életemben soha. Én nem tudom, gyerekek, de tehát életetekben ettetek már finom rizst. Sima rizs volt, de egyszerűen így két pofával ettem.
3: De nagyon átérzem, Görögországban csináltuk meg ugyanezt, hogy beültünk valamilyen nagyon fenkölt, vagy ilyen helyi felhájpolt helyre, az semmi volt, és másnap bementünk egy olyan helyre, ahol tényleg ilyen trikóban a papa hátul vágta le éppen a húsnak a fejét, meg nem tudom, és ott tettem báránycombot, úgyhogy nekem Magyarországon az nem volt ilyen különleges élmény, annyira finomat, mint ott, tényleg követni kell az éhes görögöket, meg az éhes helyieket.
2: Igen, azért. Egy jó tanács.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Kocsirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tatavárosi Önkormányzata és a Magyar Művészeti

0: Természeti Akadémia támogatja.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Továbbra Starship és Icon a pop közös Never Been In Love szólt az iménti percekben. Ti a forrást hallgatjátok, és természetesen továbbra is a legjobbakat hozzuk el nektek. Ne felejtjétek, hogy VB tippjátékunk még mindig zajlik, Belgium vagy Szenegál, írjátok meg 0620 978 975, és eredményt is írjatok, ne csak a továbbjutott, abban az esetben írjatok mindenképpen, ha döntetlenre tippeltek. 4 óra Haggis Darts játéka, a napi nyeremény, amit holnap a Buenos Morgan-ben sorsolunk, valamint a fődíj pedig egy wellness hétvége, 3 nap, 2 éjszaka, a félpanzió, a Duna Residence jóvoltából, ezt is meg lehet tőlünk nyerni. A folytatásban pedig újabb slágerek, ezúttal a Black Eyed Peas.

Na, ha nekünk nem lenne elég, hogy tele vagyunk információkkal, akkor ezeket még Kitty nem sokára jól meg is hozza, hiszen az óra végéhez közeledünk, viszont addig is rengeteg időnk van további slágerekre, olyanokra, mint a Destiny's Child-ra, vagy éppen Ed Sheeran-re, csukott szemmel is végig hallgatjuk ugye az Eyes Closed című dalt, előtte viszont Hajnalok a gangon, na, hogy Filóval.

0: Az óra végéhez elérkezvén pedig Kitty jön a hírekkel, ahogy azt már megjósoltam, nagy jóstátség mondjuk nem kell hozzá. Kitty után pedig egy újabb sláger érkezik, ezúttal nem más, mint Alok és Anita közöse, A Looking for Love. Mutatom!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. A szakma legjobbjait keresi a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. A lovas turizmust segítő fejlesztések indultak Csongrád-Csanád vármegyében. Sörfesztivál lesz környén. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A szakma legjobbjait keresi a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, amely az idén is meghirdette felhívását a Gundel Károly díj elnyerésére. A Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró munkásságának emlékére alapított díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével legalább 25 éve jelen van, fedhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja, és annak megújítása iránt elkötelezettséget érez. Emellett a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében, áll az Ipartestület közleményében. Az elismerést a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják évente legfeljebb 3-an. Bővebb információ és a jelölési adatlap a www.mvi.hu oldalon érhető el. A lovas turizmust segítő fejlesztések indultak uniós támogatással Csongrád-Csanád vármegyében. 2027 végére 6 megállópontot alakítanak ki, és kijelölik a túraútvonalakat, tájékoztatta a projektet megvalósító konzorciumban résztvevő Csongrád-Csanád vármegyéért non-profit Kft. Az MTI-vel. Csongrád-Csanád vármegye kiválóan alkalmas lovas túraútvonalak kijelölésére és lovas túrák lebonyolítására. Az ártéri erdők, a ligetes rétek, a szikes puszták színes és változatos látnivalót kínálnak, melyek külön-külön állomásonként is jelentős turisztikai attrakciót jelent. Írták. A fejlesztés egyik célja a megyében is elérhető kijelölt lovastúra hálózat létrehozása, térképi GPS koordinátákkal kijelölve. A túraútvonalak mentén 6 megállópontot alakítanak ki. Július 10-én, 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Felép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható. A részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A hőmérséklet 33 fok körül alakul, késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor. 28 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: Mindig veled, és még mindig a legtutibb slágerekkel, és természetesen továbbra is ezen slágerek között lavírozva a VB játékunkkal. Kittinek pedig nagyon szépen köszönöm az információkat. Szóval megkezdjük az utolsó órát itt a délutáni csúcsban, amelyben most is várlak titeket sok-sok dallal. Ebben az órában pedig Álokkal és Anitával kezdünk. Jön már is a Looking for Love. Tarts velem!

Szóval jól szólt az eleje, bizony pontosan valahogy így Bad Bunnyt hallottátok. Itt a Forrás Rádióban pedig zajlik továbbra is a VB tippjátékunk. Írjátok meg, hogy a Belgium-Szenegál mérkőzés, mert hogy ez a napmeccse szerintetek milyen eredménnyel végződik, és hogyha döntetlenre tippelnétek döntetlen eredményre, akkor melyik csapat jut tovább? 0620-978-978-5, a helyesen tippelők között kisorsolunk egy 4 órás dárcozás élményt a Haggis Darts jóvoltából. Itt Tatabányán 4 órát tudtok dárcozni, és hogyha a fődíjra pályáztok, akkor pláne megéri helyesen tippelni, hiszen egy egy nagyon-nagyon értékes fődíjunk van, ez pedig nem más, mint egy 2 főre szóló, 3 nap, 2 éjszakára szóló félpanziós wellness hétvége a Duna Residence felajánlásával. Hát ezt lehet megnyerni. Itt a Forrás Rádióban pedig már is megyünk tovább, mégpedig újabb kiváló felvételekkel, ezúttal a Faloda Flow és a Szívrabló érkezik.

focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Tyler és a Chanel itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Egy picit visszatekerjük a ma reggeli Buenos Morgenhez az idő kerekét, és a játékvezetői parkolóig vesszük az irányt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Legyen az, amit mondtunk. Tehát ugye, hogyha nincsen teli találatosunk, akkor azok közül sorsolunk, akik eltalálták a nyertest.
3: Így van, úgyhogy ezúttal is mindenki bekerült a kalapba, aki...
2: Ez most egy nagyobb kalap.
3: Ez most egy nagy kalap, igen, aki francia győzelemre tippelt, teljesen mindegy, hogy milyen arányban, őket így akkor jól beraktuk. És akkor a mai nyertesünk nem más, mint... Klik! Gyula!
4: Gyula! Gratula!
3: A Klik nem a neve, ezt csak úgy mondtam. A Gyula már a neve.
4: Klik Gyula, jelentkezz.
2: Biztos van ilyen amúgy.
3: Na, szóval Gyula nyertesünköt értesítjük nyilván adáson kívül, és várja, visszakeresem, hogy ő mit tippelt. Azt mondja, hogy itt rák, igen, 3-1-es francia siker, tehát közel járt hozzá.
2: És ilyenkor már nincsen olyan, hogy megóvják? Tehát, hogy azt mondják, hogy ott volt mégis egy gól, csak nem vették észre?
3: Aha, ott volt 4, csak nem vették
2: nem
3: észre.
2: Nem látták a gólt. Lemaradtak, na.
3: Szegény svédek, hát találnak 4 gólt a semmiből.
2: Te is mondtál olyat, hogy a fiatal előtt egy gólt, ami így a kapufáról bepattan, neked megvan videón is tényleg benn volt, nem, de a játékvezetők rosszul látták.
3: Más szülőnek van meg, de az egy büntetőpárbaj volt, azért az úgy más.
2: Na jó, csak mondom, hogy egyébként nem tudom, itt a varos dolgok játszanak a VB-n.
3: Persze. De azt ott rögtön meg is nézik, tehát nem várnak
2: csak
3: másnapig.
2: Akkor ér. Aha, csak akkor ér, hogyha ott rögtön látta.
3: Tudod, ez nem olyan, mint a Forma 1, hogy vizsgáljuk, majd visszanézzük futam után.
2: Az érdekelne még, hogy a VB-n a játékvezetőknek van-e külön parkolójuk. Vagy a szurkolók meg tudják karcolni a kocsijukat a meccs után.
3: Olyan hülye kérdéseket tudsz feltenni, de tényleg.
2: Na jó, van
3: gyanítom,
2: most...
3: van, szokott lenni.
1: Buenos Morgan, minden hétkül.

hallgatók, az a helyzet, hogy a Forrás Rádió és a délutáni csúcs című műsora, hát ebben a pillanatban véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ezúttal is ne felejtsetek el tippelni a nyereményekért a mai Belga-Szenegál mérkőzésre, 10-ig meg tudjátok tenni a 0620 978 978-5-ön, cserébe a Haggis Darts-i jóvoltából nyerettek napi nyereményt, amit holnap reggel a Bonuszparkban sorsolnak a srácok, tehát holnap már egy sorsolás a napi nyereményért, és majd a játék legesleg végén pedig egy két főre szóló, három nap, két éjszaka időtartamra szóló félpanziós wellness hétvégét nyerhettek a Duna Residence felajánlásából. Ez a fő díja ennek a játéknak, úgyhogy érdemes minél többet játszani, minden nap tippelni velünk, úgyhogy figyeljétek a műsort. Holnap reggel a Bonuszparkban, tehát jön olyan napi nyeremény, most azonban Zimmerer Tamás és a Charter, utána pedig Spider Ghost a Light Sessionben 8-tól 10-ig. Hát ezt kívánok nektek, kellemes rádiózást és további kellemes időtöltést. Minden jót, sziasztok! Ciao, ciao.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár egy

0: Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ákos betegség miatt lemondja nyári fellépéseit, megjelent Magyarországon a körisrontó karcsú díszbogár. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derült ki a művész szerdán a közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A tájékoztatás szerint az 58 éves művész nemrégiben komoly műtéten esett át, jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhasson színpadra. Már lehet jelentkezni a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők az MTI-vel. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalok érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező, a Déri Nép Program. Megerősítette a körisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges körispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A kártevő elsősorban a körisfákat veszélyezteti, lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet. Jelenlétére utalhat a körisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajok a falon 2-es című tárlaton a Mezős Béla számítógépes grafikái és Bennárik Mária portré festményei lesznek láthatók. A kiállítás változatos alkotásokon keresztül mutatja be a két művész egyedi látásmódját, a digitális grafika expresszív világa mellett portrék és személyes hangulatú művek is helyet kapnak a tárlaton. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A hőmérséklet 33 fok körül alakul, késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor. 28 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20. héten Teddy Swims és persze, hogy a The Door. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és tudod, jön a visszadek rovat is. Kelly Clarkson lesz itt veletek a következő órában, valamint a My Life World, Sakura Lights You, és persze érkezik Spider Ghost is, mert hogy a Live Session 2 órája az tuti, hogy az övé lesz. Előtte pedig itt lesz Taylor Swift, tűzijátékot lőttek fel az otthonából, ahogy mi történt, elmesélem. Itt lesz veletek Famke Janssen is, sajnálja, hogy nem térhet vissza a Bosszúállók filmbe, no és David Guettáról is mesélek egy picikét, jó? Addig pedig legjobbjaink Gunnar Jeter mindjárt, a Fastboy pedig most kezd a Good Life-al, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

A 18. helyen Félix Ján és a Showbuzz-kollab Walk With Me, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a hazai lista, köszönöm, hogy velem tartasz. David Guettát ígértem neked, konkrétan nem alszik az úr, az elmúlt hetekben olyan fokozatra kapcsolt, hogy még a stúdió botméterei is lángra kaptak, a hétvégén például elstartott a gigantikus várva vár The Ultimate Monolith Show turnéja, és a párizsi The France stadionban rendezett nyitóbulin olyan sztárparádét vonultatott fel, hogy leesett az ott lévők álla. A színpadon egymásnak adták a kilincset Jennifer Lopez, Akon és Martin is, miközben Armin von Buuren tolta előtte a hangulatot. Na képzeletitek, hogy mekkora megőrülés volt ott. De Guetta nem csak a színpadon, hanem a focipályákon is tarol. Múlt hónap 10-én ugyanis hivatalosan is megjelent az idei FIFA labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza. Úgy látom, ez az ember sem unatkozik, hát most sem fog. A One Republic áll mellette. I don't wanna wait, így a dal. A hazai listán ez a 17.

Lady Gaga és az Abrakadabra a 16. pozícióban, te a Forrás Rádiód, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, Kato és John, a közös, a Turn the Lights Off, most a 16.

Jackson, Sarah és Misha Miller a 14. helyen. Ez volt a Don't Leave, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz a hazai listát egészen 8 óráig, kapod. Én Tamás. Famke Janssen érkezik, úgy véli, hogy a Marvel rossz döntést hozott, amikor nem kérte fel őt a Bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmre. A 61 éves sztár a 2000-es évek X-Men filmjeiben alakította Jean Grey-t, vagyis Phoenix-et, és később rövid időre a Farkasban és az X-Men az eljövendő múlt napjai című alkotásokban is visszatért. A színésznő a SpaceCon 2026 rendezvényen ismét leszögezte, hogy nem szerepel a Bosszúállók filmben, elmondása szerint képtelen lenne titkot tartani, ezért ha valóban benne lenne a produkcióban, az arcáról rögtön leolvasható lenne. Egyébként szerint a stúdió hibát követett el, amikor kihagyta őt a film.

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Társadalmi egyeztetést hirdetett a kormány a vad védelméről szóló szabályozásról. Díjmentes előadásokat kínál nyugdíjasoknak a fővárosi nagycirkusz. 3 perc múlva 7 óra Nemes Kittit hallják. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget, szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirás című produkció július 1-i 17 órás, július 2-i 17 órás, valamint július 3-i 15 órás előadását. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. A közlemény szerint a kezdeményezéssel az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként a hőségriadó idején a legveszélyeztetettebb korosztály számára kellemes klimatizált környezetet és kulturális élményt biztosítson. Társadalmi egyeztetést hirdetett a kormány a vadvédelméről szóló szabályozásról, az észrevételeket július 8-áig várják. Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló törvény módosította a vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényt. A vadászati törvény módosítása által bevezetett változások következtében szükségessé vált a törvény végrehajtási rendeletének módosítása és a törvényi rendelkezésekhez megfelelően igazodó részletszabályok megalkotása. Emellett szükségessé vált a tájegységi terv rendeletek módosítása is. A szabályozással kapcsolatos észrevételeket a társadalmi egyeztetés kukac.am.gov.hu e-mail címre lehet elküldeni július 8-áig. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 2-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Legendás Magyar Gyermekkönyvírók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a Tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Késő este, éjszaka alapvetően felhőség volt a valószínű, kezdetben kelet felé húzódik a heves viharokat adó labilis légtömeg, majd éjfélt követően többnyire elgyengülnek, megszűnnek a zivatarok. Erős a Dunántúl középső területén viharos erősségű szél várható. Csütörtökön nyugatról fokozatosan tisztul az égbolt, egyre nagyobb területen kisüt a nap, a hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

0: A tizedik a héten, kamrád, no is persze, hogy a Be Mine. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Charter szerda lévén, persze, hogy a hazai kedvencekkel. Itt lesz a Visszatek rovat is, rögvest Kelly Clarksonnal, You Know My Life Wild, Suck Without You, érkezik Spy the Ghost a Light Session 2 órájában, no meg jön majd Taylor Swift is, aki, kapaszkodj, tűzi játékot löveget az otthonából, hogy miért is történt mindez, azt megtudjátok, ígérem. Na, addig pedig legjobbjaink, Ray Dalton mindjárt, Lady Gaga pedig most kezd, jön a Daddy Dance. A 9. Nézd, Immerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió.

nyolcadik Ray Dalton és a Blue Running, a hetediken pedig Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val találkoztál. Te a Forrás Rádiód, benne pedig a Chartert hallgatott, köszi, hogy itt vagy. Mondom a menetrendjét, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez van ma, csütörtök internet péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazai listát, 2009 a dátum, abban az évben ezen a héten Kelly Clarkson dala volt az első ime, itt a My Life World, Suck Without You.

A Super High újdonság Anywhere With You volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam. Na ez a Charter, köszi, hogy itt vagy. A hazai lista egészen 8 óráig. Ed Sheeran-nal például. Itt jön az Azizám, ez a 6.

Valós Riff nevét emlegettem már, igen, mindjárt jön a tűzi játék, itt az Opel Light szólt egyébként a negyedik a héten. Ez a hazai lista itt a charterben, köszönöm, hogy velem tartasz. Képzeljétek, Taylor Swift Rhode Islandi birtokán látványos tűzi játékot figyeltek meg a hétvégén, ami azonnal újabb találgatásokat indított el a rajongók körében a közelgő esküvőjével kapcsolatban. Sokan azt próbálják kitalálni, mikor és hol mondhatja ki a boldogító igent párjának, Travis Kelce-nek. Beszámolók szerint egyébként az elmúlt napokban több női vendég is érkezett az énekesnő otthonába, ami miatt egyesek arra gyanakodnak, hogy akár egy lány búcsú is lehetett a háttérben. A források szerint a rendezvény péntek estére kezdett lecsendesedni, és másnap reggel már több autó is elhagyta a birtokot. Buni volt Taylor Swiftnél, mi? Engem meg megint nem hívtak el. Na mindegy, Hypeton, valami Norma Jean Martin, az Out of My Head-del itt a hazai listán.

Rexa, és persze, hogy a Faithless Collab Neurolesion volt a tiétek. Ez volt a második. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy a hazai lista pörög. Már is az első helynél a Herds és Purple Disco Machine közössel. A mai number one.

0: Az első ezen a héten, persze, hogy a Wonderful Life, a Hurts Swarming Purple Disco Machine Collab. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet az előző 2 órában. A Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal. Érkeznek majd a netes kedvencek, valamint még mindig bosszú állózunk. Ilyen meg kellene elárulta, hogy mivel dühítette fel magát a forgatásom. Na, holnap mondom, oké. Okay. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

0: kér.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
2: Hangolok nálunk a bulira.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
4: Szép estét kívánok! A mezőgazdasági gépek fokozott tűzbiztonsági kockázatot jelentenek ebben az időszakban. A vármegyei rendőrfőkapitányság átadta a képregény pályázat díjait. Régi új játékosra bővült az oroszlány kerete. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 1-én, szerdán este 8 órakor. A mezőgazdasági gépek, különösen a kombájnok és traktorok fokozott tűzbiztonsági kockázatot jelentenek a száraz, meleg, aratási időszakban. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette Körtvéfáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője.
5: Nagyon fontos az óvatosság ebben az időszakban. Szerencsére a megyénkben elmondható, hogy tavaly mindössze egyetlen ilyen alkalommal riasztották a tűzoltókat, akkor egy bálázógép gyulladt ki Ácson. Ezeket az eseteket leginkább úgy előzhetjük meg, hogyha rendszeresen karban tartjuk a mezőgazdasági gépeket, hogy a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket, és ezzel az egész gabonatáblát is meg tudják gyújtani, úgyhogy tartsuk karban ezeket az eszközöket. Illetve arra is figyeljünk oda, hogy ne dobjunk el cigarettacsikket a gabonatáblán, ne dohányozzunk itt, mert ez is azonnal tüzet okozhat. Az is fontos, hogy ezeknél az eseteknél azonnal be tudjunk avatkozni, ezért tartsunk ellenőrzött működőképes porraloltót a járműveken.
4: Azok a településen lakó 45 és 65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, július hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra Esztergomban. A vizsgálat időpontja július 1-től folyamatos a szűrőállomással egyeztetett időpontban. A vizsgálat helye pedig a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórházban a mammográfiai osztály. Az iskolai erőszak megelőzésére és a segítő közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának képregény pályázata. A Bátorság rajzolt arca címmel meghirdetett versenyen a diákoknak kreatív képregény formájában kellett bemutatniuk, hogyan segíthetnek társaiknak, illetve milyen lehetőségek vannak az iskolai agresszió megelőzésére és kezelésére. A felhívásra 6 iskola tanulói összesen 13 pályaművet küldtek be. A beérkezett alkotásokat a zsűri a kreativitás, az üzenet ereje és a probléma megoldó szemlélet alapján értékelte. A pályázat első helyezettje Erdélyi Gergő, a Tatabányai Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója lett. A második helyen Guzman Lilla, a Tatabányai Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola diákja végzett, míg a harmadik helyet Balogh Dorina, a Tatabányai Füzes utcai Cigány Nemzetiségi Általános Iskola tanulója szerezte meg. A zsűri külön díjjal jutalmazta Boldizsár Vivient, az esztergomi Balassa Bálint gazdasági technikum és szakképző iskola diákját, aki munkájával kiemelkedett a mezőnyből. A rendőrség gratulált a díjazottaknak, valamint köszönetet mondott minden résztvevő diáknak és felkészítő pedagógusnak. Mint hangsúlyozták, közösen tehetünk azért, hogy az iskolák biztonságosabb, elfogadóbb közösségekké váljanak, ahol a fiatalok bátran kiállnak egymásért, és segítik társaikat a nehéz helyzetekben, írja a dorogimedence.hu. Az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában június 24-én tartották a tanévzáró ünnepséget. A diákok munkáját, eredményeit és közösségi teljesítményét oklevelekkel és könyvjutalmakkal ismerték el. Ünnepélyes keretek között búcsúztak a 2025-26-os tanévtől a József Attila Általános Iskola diákjai, pedagógusai és a szülők. Az intézményben közel 400 gyermek zárta le a tanévet. Az ötödik évfolyamon 3, a többi évfolyamon 2-2 osztály tanult. Takács Károly polgármester és Tóth Gábor igazgató köszöntötte a jelenlévőket. A polgármester beszédében arról szólt, hogy az iskola meghatározó része oroszlány oktatási életének, hiszen sok család mindennapjai kapcsolódnak az intézményhez. Kiemelte azt is, hogy a József Attila általános iskolában az angol nyelvet és a matematikát emelt szinten tanulhatják a diákok, a balett pedig már alsó tagozattól órarendbe épített tantárgy. A tanév egyik szép eredménye, hogy a ballagók közül 4 sikeres angol nyelvvizsgát tettek. 2 alapfokú C-típusú, 2 középfokú C-típusú nyelvvizsgát szereztek. Ez a teljesítmény egyszerre mutatja a diákok kitartását, a pedagógusok munkáját és a családok támogatását. A sporteredmények között külön figyelmet kapott az Ultimate Frisbee Diák Olimpia országos elődöntője. Az iskola 2. 6. évfolyamos tanulókból álló csapattal vett részt a székesfehérvári versenyen. A diákok a 2. és 3. helyet szerezték meg, a 2. helyezett csapat pedig bejutott az országos döntőbe. Az ünnepségen azok a tanulók vehettek át oklevelet és könyvjutalmat, akik tanulmányi eredményükkel, szorgalmukkal, közösségi munkájukkal, sport teljesítményükkel vagy más területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedtek társaik közül. A tanévtől az 5. vidám műsorral búcsúztak, számolt be honlapján Oroszlány városa. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent Györgymezői olvasókörben. A Sóhajok a falon 2 című tárlaton Mezős Béla számítógépes grafikái és Bednárik Mária portréfestményei lesznek láthatók. A kiállítás változatos alkotásokon keresztül mutatja be a két művész egyedi látásmódját. A digitális grafika expresszív világa mellett portrék és személyes hangulatú művek is helyet kapnak a tárlaton. A belépés ingyenes. És végül sport. Régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Zsíros Péter ugyanis a következő szezonban Forrai Gábor csapatát erősíti majd, számolt be róla a kemma.hu. Az Osa Lions új igazolása korábban 4 koptatta a Krajnyik parkettáját, és tagja volt az NB1/A csoportba jutó gárdának is. Zsíros az elmúlt 3 idényt Szegeden töltötte, az idei szezonban kiharcolta velük a bennmaradást, 10 meccsen összesen 54 pontot szerzett, és 17 3 pontos kísérlete volt. A maradék 3 pontját pedig büntetőből jegyezte. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

nálunk a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. A tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.